0: 样。
1: Miért hallgatna Budapesti Rádiót?
2: Ha van szexárdés,
1: ez a Rádió Andrét. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

Egy helyen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antritól lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antritól lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antriton lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

helyen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antriton lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei. After all you

néztem, rajzoltam rájuk mosolygó fejeket. Volt pár alkalom, a képedet néztem, rajzoltam rá.

azt, hogy igaz volt minden, minden szó, amit elhittem, meleget hoz, hogyha fázom. Szeress úgy, ahogy kívánom, hazudj még nekem.

Egy helyen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antritól lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antritól lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
2: Megszólalt a központi nyomozó főügyészség volt vezetője egy korábbi nemzetközi biztonsági incidens kapcsán. Pénzügyi aktivitást mutatnak a magyar családok a hitelpiacon az őszi szezonban. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Megszólalt a központi nyomozó főügyészség volt vezetője egy korábbi nemzetközi biztonsági incidens kapcsán. A 444.hu cikkéből az derül ki, hogy Fürst Pál volt főügyész azt állítja, hogy maga Orbán Viktor miniszterelnök adta ki a feladatot a titkos szolgálatoknak. A politikai utasítás állítólag az ukrán pénzszállítók az úgynevezett aranykonvoj elfogására irányult. Szerinte a nyomozás befolyásolása közvetlenül összefügg az ellene indított fegyelmi eljárással is. A miniszterelnöki kabinetiroda azonnal reagált és alaptalan politikai bosszúnak nevezte a volt főügyész szavait. Az ellenzéki frakciók azonnali parlamenti vizsgálóbizottság felállítását kezdeményezték az ügy részleteinek tisztázására. Letette a képviselői esküt Szekeres Pál a parlamentben. A Fidesz új képviselője a közelmúltban lemondott Lázár János helyét foglalja el a törvényhozásban. Felszólalásában kiemelte, hogy munkája során a társadalmi integrációt és az esélyegyenlőséget fogja képviselni. A frakcióvezetés üdvözölte az új képviselő érkezését, aki azonnal bekapcsolódott a parlamenti bizottságok napi feladataiba. A kormánypár részéről nem érkezett hivatalos politikai kommentár az ünnepélyes eskütétel kapcsán. A politikus megbízatása a jelenlegi országgyűlési ciklus végéig szól a hazai törvényhozásban. Soha nem látott pénzügyi aktivitást mutatnak a magyar családok a hitelpiacon az őszi szezonban. Az üzlet pénzügyi szakportál friss adatai szerint 9 hónap alatt elképesztő összegeket helyeztek ki. Több hitelt vett fel a lakosság, mint a teljes előző, szintén rekordnak számító évben. A statisztikák szerint mindössze 7 hónap alatt több mint 3000 milliárd forintnyi szerződést kötöttek a bankok. A növekedést elsősorban a lakáshitelek és a szabad felhasználású fogyasztási kölcsönök pörgetik a piacon. Gazdasági elemzők szerint a folyamat hátterében az ingatlanpiaci élénkülés és a béremelések állnak. A Magyar Nemzeti Bank folyamatosan figyeli a hitelezési folyamatokat a pénzügyi stabilitás megőrzése érdekében. Sikeres nemzetközi rendőrségi akció vetett véget egy milliárdos csalás sorozatnak a digitális térben. A Polisz.hu szerint az online csalásokra szakosodott csoportot hónapokig figyelték a nyomozók. A rajtaütés során egyszerre több hazai helyszínen csaptak le a Nemzeti Nyomozóiroda munkatársai. A rendőrök nagy értékű informatikai eszközöket, szervereket és luxusautókat foglaltak le a gyanúsítottaktól. A hálózat tagjai hamis banki üzenetekkel csalták ki a jó hiszemű állampolgárok megtakarításait. Az ügyben eddig 6 személyt vettek őrizetbe és kezdeményezték letartóztatásukat a bíróságon. A hatóságok szerint az ellopott pénzek jelentős részét kriptovalutákba fektették be a bűnözők. A rendőrség továbbra is fokozott óvatosságra inti a lakosságot az online bankolás során.
1: Rádió Andrét időjárás.
2: Ma derült, napos, száraz idő várható a délkeleti-keleti szelet élénk, Sopronnál olykor erős lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 22 és 26 fok között alakul. Holnap is napos, csapadékmentes idő ígérkezik. A keleties szél többnyire mérsékelt marad, de északnyugaton a déli szél megélénkülhet. Sopron környékén egy-egy erős lökés is lehet. A minimum 0 és 12, a maximum 22 és 27 fok között alakul.
0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Az Antrit reggel támogatója az Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft. Biztonságos és egészséges munkavégzés a mindennapokban. www.ergonom.hu.
1: Rádió Antrit FM 101.
4: Szuper szerda reggelt, 6 óra múlt 4 perccel szeptember 30-án, és bizony, itt a szerda, a mi közös hétközepi válasságunk. Valahogy azért túl leszünk rajta, nyomjuk meg, köszönjük a névnaposokat és a szülinaposokat, felcsapjuk a kalendáriumot, valamint horoszkópunk is lesz, de előbb még körülnézünk a világban. Mindjárt kezdünk, Fekete Dávid vagyok, ez az Antrit reggel, tartsa velünk!
1: Ez az Antrit reggel, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban induljon a nap.

0: Szuper szerda reggelt, ez az Andrics reggel, 6 óra múlt 12 perccel, szeptember 30-án mindjárt rátérünk a világra, de előtte meglássuk meg, hogy milyen idő is van itt Szekszáron. Azt írják, hogy 6 fok, tehát hűvösebb, mint tegnap, de én mondjuk ezt annyira nem éreztem, de ettől függetlenül még lehetséges, hogy valóban így van. Csípős az egyszer biztos. Hát nem sokáig marad így, mert hogy 28 fok melegünk is lehet akár, ami már majdnem kánikulát jelent, úgyhogy igen, folytatódik a vénasszonyok nyara, 28 fok napsütés, így kell nagyjából készülni, és akkor a jelenem, hát a divat tippünk nyilvánvalóan a réteges öltözet. Na és akkor most már láthatjuk a világot, a Babics Mihály Kulturális Központ és a Szekszárdi Tücsök Zenés Színpad Egyesület közös szervezésében még szeptember 26-án szombaton került megrendezésre a Gemenc Hangja 2026 énekverseny. Az eseményről Béres Nikollár Évát, a Tücsök Zenés Színpad vezetőjét kérdeztük, és mindjárt hallja is, hogyha minden jól megy.
1: Idén 8. alkalommal kerül megrendezésre a Gemenc Hangja néven futó énekversenyünk. Ezt a versenyt tulajdonképpen már 31 éve rendezzük, de először még megyei szintű verseny volt. Az internet jó voltából egyre szélesebb körben ismerték meg ezt a versenyt, így aztán 8 éve már országos versenyén nőtte ki magát. Idén kicsit változott megint a zsűri összetétele. Egyetlen állandó tényező van, a zsűri elnöke minden évben Nagy Anikó, Jászai és Artisztus díjas színésznő, énekművész. Ő mindig itt van minden évben, és nagyon nagy örömmel jön hozzánk zsűrizni, szereti nagyon Szekszárdot. A többi zsűri tag az visszatérő, egymást váltják szinte évről évre. Idén Parag Tibor volt az egyik zsűri tag, és Juhász Bence színész a másik zsűri tag. Ezen kívül volt 3 fős civil és 3 fős diák zsűrink is. Nagyon élvezték az előadásokat. Itt voltak 7-8 éves gyerekek is a gyermek egy kategóriában, és hát voltak egyetemista hallgatók is. Idén a betegség miatt sajnos elég sokan vissza kellett mondják a fellépést, tehát egy picit szellősebb volt most a verseny lebonyolítása, mert némileg kevesebb volt a létszám így a betegségek révén, de fantasztikusan sikerült. Én nem tudom, hogy lehet még túlszárnyalni önmagunkat. Már a gyerekekre értem ezt, mert mindig azt gondoljuk, hogy ennél magasabb színvonalú énekléssel már nem lehet jönni, de valahogy úgy alakul állandóan, hogy csak csodálkozunk, hogy jön ki egy 14 éves vagy egy 16 éves gyerekből ilyen hang, hogy lehet már ennyire tehetséges, és mindegy, hogy erre a pályára készül, vagy csak hobbiból énekel.
0: Na hát köszönjük Béres Nikollár Évának, hogy beavatott minket a részletekbe. Van még egy nagyon rövid kis hangzónk, a kisgyermekes családok segítségét, a környezettudatos nevelést és a képességfejlesztés zászlajára tűző Bátaszéki Morzsú Egyesület most szombaton ünnepli megalakulásának 15. évfordulóját egy jubileumi rendezvény keretében. A részletekről az Egyesület elnöke Müller Zsuzsa beszél.
2: A Morzsú Egyesület 2011-ben alakult meg, és a 0-tól 7 éves korig nevelhető, fejleszthető gyermekeket várja. Tulajdonképpen ezek a gyerekek a meglátásom szerint hídon járnak a család, az anyaöl és az intézményes nevelés között. Nagyon jó kis közösség alakult ki évről évre. Befogadunk mindenkit, aki szeretne közénk jönni, feltétlen elfogadást biztosítunk, szeretetet, és a belső kincsek értékének a felfedezését, a szabad játék lehetőségét, de ugyanakkor az önállóság örömének a megismerését is, no és a szabályok elfogadását. Ezen törekvésünket követjük majd szombaton is, megalakulásunk 15. évfordulóján, ahol jelen lesz a múlt, a jelen és a jövő, hiszen hívjuk a kismorzsusokat is, akik most vannak közöttünk, azokat is, akik a jövőben jönnek közénk, és azokat is, akik ma már a gimnázium falai között vannak. Egy délután van tulajdonképpen megünnepelve, ahol találkozik a múlt, a jelen, a jövő. Igyekszünk egy tartalmas jubileumi délutánt biztosítani a gyerekeknek, szüleiknek. Ez egy nagy, közös morzsú találkozó.
0: Köszönjük Müller Zsuzsának is, és akkor hát van egy szombati program ajánlója is. Így korán reggel, ennyit nagyjából a világról zenélünk, aztán pedig meglássuk, hogy milyen névnapok vannak ma. Tartson velünk!
3: A ma kedvencei és a tegnap slágerei. Ez az Andrit reggel.

0: Jó reggelt, 6:32-kor, ez az Antrit reggel, és akkor lássuk, hogy kik a mai nap, tehát szeptember 30-a szülöttei. Például olyan híres nemes emberek, mint Benedek Elek, magyar író, meseíró, újságíró, biztos, hogy hallott már róla, vagy Frank Rijkaard, holland labdarúgó, illetve edző, és ma ünnepelt Marion Cotillard, francia színésznő, aki 2008-ban vált nemzetközi hírű film csillaggá, amikor a Piaf című filmben nyújtott alakításáért elnyerte a legjobb színésznőnek járó Golden Globe, BAFTA, César és Oscar díjat, tehát söpört konkrétan, remek színésznőről van szó, és Max Verstappen, holland autóversenyző, Formula 1-es pilóta, négyszeres világbajnok szintén ma ünnepelhet, úgyhogy sok-sok boldogságot nekik, meg nyilvánvalóan mindenkinek, akinek oka van rá, zenélünk ajándékgyanánt, aztán pedig felcsapjuk a kalendáriumot, úgyhogy ne menj sehova.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám! Van úgy, hogy az ember nem csupán munkát keres, hanem a saját útját, azt a helyet, ahol a tehetsége és az elképzelése valóban találkozik. Ha munkát keresel, vagy van ugyanállásod, de úgy érzed, nem vagy a helyeden, és ideje lenne váltani, gyere el október 13-án Szekszárdra, a Babits Mihály Kulturális Központba, a kormányhivatal által szervezett állásbörzére. A rendezvényen csemegészhetsz a legfrissebb Tolnavár megyei állásajánlatok között, és személyesen is találkozhatsz számos Tolnavár megyei munkáltatóval. Ha aznap esetleg mégsem sikerülne megtalálnod a számításaidat, a további keresést számos hasznos szolgáltatással igyekszünk eredményesebbé tenni. Beavatunk az álláskeresés és a megnyerő önéletrajz elkészítésének praktikáiba, a külföldi munkavállalás rejtelmeibe, a munkajog munkavállalókat érintő kérdéseibe, ráadásul ki is próbálhatod magad egy gyors állásinterjú szituációban. Ha állást keresel, ne habozz, legyél ott, mert lehet, hogy október 13-án rád talál a hozzád illő hivatás.
3: Kia Sportage 8.949.000 forintért, vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. Minden élmény egy döntéssel kezdődik. Válassz további bestseller ajánlataink közül. Keresd kedvezményes Sorento vagy K4 modellünket márka kereskedésünkben.
4: Autohof Kft. Szekszárd, Palánki út 1.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Otthon. A hely, ahol elengedhetjük magunkat. Vigyen kényelmet és harmóniát a mindennapjaiba a Gardénia függönyüzlettel. Élvezze a pihentető alvást a Naturtex paplanjaival, párnáival és ágyneműivel. Teremtsen teljes összhangot egyedi méretre vart függönyökkel, díszpárnákkal és terítőkkel. Velünk a tervezéstől a kivitelezésig minden egyszerű. Kül- és beltéri textíliák, árnyékolók, garnisok, akár egyedi méretben is. Gardénia függönyüzlet, Szekszárdon a Rákóczi 15-ben.
1: Ennyi volt a reklám.
2: Ez az Antrit reggel.
1: Rádió Antrit.

0: Szuper szerda reggelt, 6.41-kor, szeptember 30-án, ez az Antrit reggel, és akkor csapjuk fel a kalendáriumot, mert hogy 1452-ben e napon megjelent az első nyomtatott könyv, ugye Johannes Gutenberg Bibliája. Aztán egy jó nagyot ugrunk előre az időben 1882-be, amikor is üzembe helyezték a világ első vízi erőművét a Fox folyón Wisconsin államban. Aztán 1902-ben a napolinagyüri vagongyárban 1700 munkás kezdett sztrájkba. 1960-ban bemutatták a Frédi és Béni avagy a két kőkorszaki szaki című rajzfilmet. Ez volt az első fő műsoridőben adott rajzfilm. Szerintem mind ismerjük, nagyon-nagyon szerettem én is, meg talán még most is mondhatom, hogy szeretem. És 1967-ben megindult a BBC Radio 1 adása, a többi nemzeti rádióadás is numerikus nevet kapott. Nagyjából ennyi, és még azt kell tudni, hogy ma van a helyi önkormányzatok napja Magyarországon, illetve a népmese napja is ma van, 2005-től tartjuk ezt a napot hazánkban, úgyhogy nézzünk népmesét, meg Frédi és Bénit. Aztán pedig zenélünk tovább, és meglessük, hogy mit tartogat számunkra a jövő, hiszen horoszkóp lesz, maradjon velünk.
1: A ma kedvencei és a tegnap slágerei. Ez az Antrit reggel.

Ez az Anticsekke, 9 perc múlva lesz 7 óra, úgyhogy gyorsan csapjunk bele a horoszkóp első felébe. A mérleg úgy érzi, nem szereti a munkáját, és ez odáig fajulhat, hogy szinte képtelen hozzáfogni. Ha tudja a megoldást, hogy mihez kezdene inkább szívesen, akkor ideje utána járnia, ám de addig még ne fedje fel a szándékait, amíg nem biztos a dolgában. A Skorpió megint túlságosan kritikusnak mutatkozhat másokkal szemben, amivel megbánthatja őket. Vannak persze olyan dolgok, melyekben nem lehet túl elnéző, mert ezzel éppen, hogy nem segít nekik jobbá lenni. Valahogy azért mégiscsak a középutat kellene megtalálnia. A Nyilasnak a mai napon biztosan rengeteg lesz a teendője, a munkája vagy egyéb elintéznivalója, de éppen ennek során kerülhet el egy olyan helyszínre, ami megérinti, ami megragadja a fantáziáját. Romantikus hangulatba kerülhet, és ez szerencséjére estére sem múlik el. A balkör ridegnek tűnhetett az utóbbi időben, talán még saját maga is elfelejtette, milyen lágy szív lakozik a kemény páncél alatt. Ám most, hogy a gátlásokat ébresztő Szaturnusz végre kapcsolódik a tüzes nappal, maga is beláthatja, hogy az elzárkózás nem biztos, hogy mindig a javára válik. A vízöntő a kapcsolatházában járó Jupiter hatásának is köszönheti, hogy úgy érzi révbe ért, megtalálta a társát. Valóban, aki most mellette van, egy életre szóló kapcsolat lehet. Ha még mindig egyedül lenne, akkor az ön előtt álló egy évben nagy esélye van arra, hogy változtasson ezen. A halaknak a mai nap sok álmodozással telik, a külvilág számára ez semmit tevésnek tűnhet, de belül önben nagy változások zajlanak, és ehhez épp erre van szüksége. Nyugalomra, meditálásra. Így készüljön tehát, zenélünk, és akkor sem folytatjuk.

0: 4 perc múlva lesz 7 óra, szeptember 30-án szerdán, folytassuk gyorsan a horoszkópot. A kosnak jobb volna végre lakatot tennie a szájára, túlságosan szókimondó, különösen ha mások titkairól van szó, pedig ezzel önmagának is árthat, az még csak a legkevesebb, hogy a megbízhatóságának bizonyosan lőttek. A jó hírét is megtarthatja, és a jó barátait is, ha a mai napon fecsegés helyett inkább alkotásba kezd. A munkahelyi vitákban és különösképpen a döntéshelyzetekben ma jobb, ha a bika tartózkodó álláspontra helyezkedik. Ha nem lát egy kérdésben tisztán, akkor esélye sincs arra, hogy konstruktív javaslatot tegyen. Hagyja ma a döntést azokra, akik több információval vagy nagyobb hozzáértéssel rendelkeznek. Az ikreknek komolyan kellene vennie végre saját magát, ha folyton csak azt figyeli, hogy mások mit mondanak róla, akkor alig ha talál igaz utat önmagához. Most elsősorban befelé kellene fordulnia és figyelnie, és meghallani végre a belső hangokat. Még egy hangulatok vezérelte rák sem teheti mindig azt, amihez éppen kedve van. Ha békében akar élni azokkal, akiket a legjobban szeret, meg kell hallania az ő kéréseiket is, különben könnyen magára maradhat. Az oroszlán kifejezetten racionális típus, ezért talán túlságosan is figyelembe veszi a realitásokat, pedig a valóság mindig az álmokból indul ki. Merjen hát végre szépeket álmodni, és azután igyekezzen realizálni őket. A szűz nagyon érzékeny, természetes, hogy nehezen viseli el, ha megbántják, de az is szinte érezhető fájdalmat okoz neki, ha másokat bántanak a jelenlétében. Ne is hagyja szó nélkül, ha így van, vitatkozás emelt hangnem helyett azonban üssön meg egy szelidebb hangot. Hát így készüljön, azt hittem, hogy üssön meg mást. Vali, jó reggelt! Mit gondoltál a végére?
1: Én az enyémet most úgy jól vettem. Te is a tiédet figyeltél rá? Hogy neked mit mondott a horoszkóp, nem? Na mindegy.
0: Nincsen semmiféle érző szív, vagy lágy szív.
1: Dehogy nem, csak itt rejtegeted.
0: Nem. Na, érzed-e a szerdát? Ezt akartam
1: megkérdezni. Azt érzem, hogy a hűvös van kint, és egyre sötétebb van, mikor jövök így reggel, úgyhogy így az ősz az már így tényleg itt van, főleg, hogy szeptember utolsó napja van, és holnap már október, úgyhogy pippa kicsit lesz a karácsony, szoktam mondani, jó, még két hónap, de három. Gyorsan elmegy, de szeptember is nagyon gyorsan elment.
0: Azt mondjuk most aláírom.
1: No. Úgyhogy most hűvös van, úgyhogy aki most indul, öltözzön fel.
0: Így van, aztán meg vetkőzöl le, mert majdnem 30 fok.
1: Igen, és esernyő sem kell, de
0: semmi
1: majd
0: nem
1: még.
0: Kell. Majd rátérünk erre is. Viszont kifutunk az időből, úgyhogy nem soká érkeznek a napjaitos tagjai. Ma azt kérdezzük tőlük, hogy a korral egyszerre jár-e a tisztelet, de csak a hírek után.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
4: Október 2-án minden út Játékországba vezet. Ünnepeld velünk Játékország Tolna 5. születésnapját. Egy délután tele élményekkel. A színpadon Dr. Béres és Goldigeri, emellett mini diszkó, csillámtetkó, tombola, közös tortázás, hot dog és jelmezes sztárvendégek várnak mindenkit. Ne maradj le, a jegyek gyorsan fogynak. Jegyek kizárólag elővételben vásárolhatók a Játékországban, valamint a Romkár Travel Tolnai és Szekszárdi irodáiban. Játékország Tolna, október 2-a. Ott a helyed.
5: Költséges volt az iskola kezdés. A Tartól akár 110 000 forintot is kaphatsz okos eszközvásárláshoz.

0: www.hu weboldalon, a 1223-as telefonszámon, vagy értékesítési pontjainkon. TAR. Minden, ami telekommunikáció.
1: Az Ergonom Kft. Immár több mint 30 éve a biztonság égisze alatt végzi tevékenységét. Munka, tűz és környezetvédelmi, foglalkozás egészségügyi vagy gépvizsgálati szolgáltatásunk mellett első segélynyújtó és munkavédelmi képviselőképzéssel, valamint tűzvédelmi szakvizsgára való felkészítéssel is állunk rendelkezésére. Ránk mindenben számíthat. Biztonságos és egészséges munkavégzés a mindennapokban. Ez az Ergonom Kft. Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 16. Telefon 20 388 27 30. www.ergonom.hu.
2: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
3: Elérhetőek lesznek az ügynökakták. Exkluzív interjúban reagált Hankó Balázs a mentelmi jogának felfüggesztésére. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Elérhetőek lesznek az ügynökakták. November 4-én elindul a nyitottakták.hu weboldal, amelyen hozzáférhetővé és letölthetővé válnak az egykori magyarországi állambiztonsági szervek iratai, az úgynevezett ügynökakták, jelentette be Csegergő Bendegúz, az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárának főigazgatója sajtótájékoztatón. Közölte, a kereshető adatbázisban a törvényi előírásnak megfelelően 4 dokumentumtípus válik elérhetővé. Novemberben kerülnek a honlapra a hatos kartonok, a B-naplók és a mágnes szalagok H jelű adattára. Majd második lépésben 2027. február 25-ig nyilvánossá válnak a B-dossziék, vagyis a hálózati személyek beszervezési dossziéi. Csegergő Bendegúz hangsúlyozta, a kezdeményezés nemzetközi szinten is egyedülálló. Exkluzív interjúban reagált Hankó Balázs a mentelmi jogának felfüggesztésére. Rendkívüli nyilatkozatot adott a Hír TV-nek a hétfőn felfüggesztett mentelmi jogú politikus. A volt miniszter határozottan visszautasította az ellene felhozott vádakat. Úgy fogalmazott, ha úgy vádolnak valakit, hogy a tényeket nem ismerik, az súlyos hiba. Hozzátette, hogy amennyiben a vádak ismerik a tényeket, mégis alaptalanul támadnak, az már bűncselekménynek minősül. A politikus az interjúban részletesen cáfolta az ellene felhozott hatósági gyanúsítások alapjait. Kijelentette, mindenben együttműködik a nyomozó hatóságokkal a teljes igazság tisztázása érdekében. Aggasztó adatok láttak napvilágot a magyarországi betöltetlen álláshelyekről. Friss munkaerőpiaci jelentést tett közzé az Európai Unió statisztikai hivatala a tagállamok helyzetéről. Az üzletem.hu munkaügyi összefoglalója szerint a betöltetlen álláshelyek aránya kritikus szinten mozog nálunk. A munkaerőhiány elsősorban a feldolgozóipart és az egészségügyi szektort sújtja a leginkább az országban. A vállalatok a szakképzett munkaerőhiánya miatt kénytelenek beruházásokat elhalasztani vagy leállítani. Szakszervezetek szerint a bérszínvonal radikális emelése nélkül nem oldható meg a tartós munkaerőhiány. Súlyos bűncselekmény történt a fővárosban. A rendőrség tájékoztatása szerint egy maszkos elkövető fegyverrel fenyegetett meg egy bolti eladót. A rabló készpénzt követelt a pénztárból, majd a zsákmánnyal együtt gyalogosan menekült el. A rendőrség azonnal lezárta a környező utcákat és nagy erőkkel megkezdte az adatgyűjtést. A helyszíni szemle során a nyomozók több fontos tárgyi bizonyítékot és új lenyomatot is rögzítettek. Az üzlet biztonsági kameráinak felvételeit jelenleg is elemzik a területi nyomozó osztály munkatársai. A hatóságok kérik a lakosságot, hogy aki látta az esetet, tegyen be jelentést.
2: Rádió Andrét időjárás.
3: Ma derült, napos, száraz idő várható, a délkeleti-keleti szelet élénk, Sopronnál olykor erős lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 22 és 26 fok között alakul. Holnap is napos, csapadékmentes idő ígérkezik. A keleties szél többnyire mérsékelt marad, de északnyugaton a déli szél megélénkülhet. Sopron környékén egy-egy erős lökés is lehet. A minimum 0 és 12, a maximum 22 és 27 fok között alakul.
4: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Az Antrit reggel támogatója az Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft. Biztonságos és egészséges munkavégzés a mindennapokban. www.ergonom.hu.
2: Rádió Antrit FM 101.
5: Szuper szerda reggelt, ez az Antrit reggel, szeptember 30-án 7 óra múlt, Fekete Dávid vagyok, és ugyebár itt van velünk a Vali is. Jó reggelt még egyszer.
6: Jó reggelt mindenkinek.
5: No, és akkor hamarosan megkezdjük mai napi ötösünket. Tudja azt a műsorelemünket, amiben 5 ember 5 napon át 5 témában fejti ki a véleményét. Ma azt kérdezzük tőlük, hogy a korral egyszerre jár e a tisztelet. Mindjárt kezdünk, tartson velünk!
6: Ez az Antrit reggel.
2: A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
6: Igazi zenei változatosság, hogy jobban induljon a

0: 2 óra múlt 14 perc szeptember 30-án szerdán, ez az Antrit reggel, és akkor megkezdjük mai napi ötösünket. Tudja, azt a műsorelemünket, amiben 5 ember 5 napon át 5 témában fejti ki a véleményét. Ma azt kérdezzük tőlük, hogy a korral egyszerre jár-e a tisztelet, Vali?
1: Hát nem, hát hogy korral egyszerre jár a tisztelet, hát hogy ez kortól, nemtől függetlenül jár, én úgy gondolom.
0: Jár?
1: Jár. Hát nem.
0: Nem tudom, jár, vagy ki kell érdemelni?
1: Miért kell ezt kiérdemelni?
0: A tiszteletet?
1: A tiszteletet.
0: Nem kell kiérdemelni, az hát jár.
1: Nem tudom. Az alapvető emberi tiszteletet, tiszteletben tartom a másik embernek a létezését, azt nem kell kiérdemelni, hiszen hogyha saját magamat tisztelem, a saját magamat
0: az egy dolog.
1: Tudom tisztelni, akkor tudok másokat is. Szerintem ez innen indul.
0: Hogy, jó.
1: Hogy a saját magamat tudom tisztelni, akkor tudom mást is, a másikat is.
0: No, de akkor nem a korral jár, hanem mindenkinek jár.
1: Szerintem nem kell ezt korhoz, vagy bármihez is kötni.
0: Oké, okay, akkor hallgassuk a napi ötös tagjait. Kezdjük Balázsral.
1: Balázs szokott pénzt adni a kéregetőknek, cserébe viszont azt kéri, hogy szedjék fel a szemetet a környéken.
0: Na, hallgassuk.
2: Nem. Nem, aki öreg és bunkó, az bunkó.
0: Ennyi.
1: Tehát, hogy ez nem... Tehát akkor... Ebben a formában egyetért velem Balázs, vagy én egyetértek Balázsra, hogy ez nem korhoz köthető, vagy tetthez, vagy bármi cselekedethez, viselkedéshez, én azt gondolom.
0: Jó, folytassuk Ádámmal.
1: Jó, Ádám a vidámság, a jó kedv és a tisztelet megtestesítője, aki tele van múlttal és a reményteli jövővel.
0: Na, hallgassuk őt is.
3: Nem. Ez egyértelműen nem. Én de engem soha nem azért tisztelnek, mert öreg, még ha ugye 62 éves lettem, én nekem nem kell odajönni azzal, hogy hú, ez egy vén, jaj, most majdnem mondtam, nem kellett volna, szóval, hogy azért, mert én öreg vagyok, engem ne azért tiszteljenek, azért, mert úgy gondolkodom, tiszteljenek azért, mert úgy viselkedem, vagy tudok segíteni, vagy egy jó ember vagyok, és bármikor lehet hozzám fordulni. Ilyenek miatt tiszteljenek, de ne a korom miatt. Mert mindig azt mondom, de más is mondja, tehát ezt nem, nyilván nem én találtam ki, a kor az csak egy állapot. Az nem jelent semmit. Nagyon sokan szeretnének sokáig élni, és nagyon sokan szeretnék megélni akár még ezt a kort is, amit én. Tehát ez nem jogosít fel senkit arra, hogy őt ezért tiszteljék.
1: Ez itt a lényeg a végén, hogy ne azért, vagy hogy nem jogosítja fel valakit azért, mert ő most 60 éves vagyok, 70 éves vagyok. Én azt gondolom, hogy a 12 éves gyereknek is ugyanúgy jár egy bizonyos fokú tisztelet. Ez nem korral, ez egy ilyen régi, berögzült, tudom, ilyen dogma vagy hitrendszer, hogy azért, mert az idős, azt tisztelni kell. És akkor
0: hát mert megkövetelték ezt.
1: Nyilván, mert az idősödéssel valahogy együtt járt egyfajta bölcsesség.
0: Szerintem,
1: és akkor,
0: na ez a dogma.
1: És innen
0: ez
1: a mítosz, és innen eredeztették azt, hogy akkor, ha te idős vagy, akkor te bölcs vagy, és akkor tisztelünk. Tehát én azt gondolom, egy 20 éves is tud maga módján bölcs lenni, egy 40 éves is, és a gyerek is, tehát a kicsi gyerek is tud bölcs lenni a maga módján. És az életkor csak egy szám. Na
0: oké, okay. Akkor köszönjük Balázsnak és Ádámnak, hárman vannak még, zenélünk, és folytatjuk.
4: Ez a Rádió Antrit.

0: Hát a tisztelet az egy elég tág fogalom, nem feltétlen a korral jár együtt, mert hogyha egy akárhány éves, 70-80 éves is úgy viselkedik, akkor csak a kora miatt nem fogjuk tisztelni. Az embereket azok miatt, a tulajdonságok miatt tiszteljük, ahogy viselkednek, amit csinálnak, ahogy csinálnak. Tehát én egy fiatalt is nagyon-nagyon tudok tisztelni, ha az jól dolgozik, ha az jól tanul, ha az udvarias, ha. Tehát egy csomó jó tulajdonsága van, én akkor maximálisan tisztelek akár egy 20 évest is, vagy egy gyereket is. Akkor csak azért, mert valaki 70-80 éves, azt nem igazán kell. Persze ez egy olyan dolog most, hogy annyira tisztelem, hogyha közlekedünk, akkor nyilván adja át egy fiatal az idősebbnek a helyét, de csak ennyire. Tehát magáért, a korért, hát én szerintem amiatt tiszteljük, amilyen ember.
1: Amiatt tiszteljük, amilyen ember.
2: Igen, akkor most már eddig, akik hárman elmondták, azért így elmondhatjuk, hogy nem feltétlenül azért, mert valaki annyi idős, akkor automatikusan jár a tisztelet, de abban is igaza van egyébként Nagy Sasinak, hogy most a tiszteletet az egy tág fogalom.
1: Persze. Hogy ez most amivel te kezdted, hogy ez az alapvető tisztelet, hogy ember számba veszem a másikat, ez oké, okay, de ezen túl menő tisztelet szerintem inkább a kérdésünk magva, hogy attól, hogy valaki korosabb
2: automatikusan,
1: akkor automatikusan több tisztelet jár-e neki.
2: Igen. Igen, azért ez nem egy egyszerű kérdés, ez nem fekete vagy fehér. Mert nyilván helyzetfüggő is. Én azt gondolom, hogy hol találkozunk ezzel az időssel, milyen viszonyban vagyunk vele.
1: Szerintem egyébként Balázs is jól mondta az elején, hogyha bunkó és öregen bunkó, akkor kész.
2: És nagyon sok idős, vagy hát korosabb, visszaél az, hogy én idős vagyok, úgymond bármit megtehetek, de neked muszáj tisztelned engem, hiszen én idős vagyok. Igen. Tehát visszaél azzal, hogy ő idősebb, és akkor ő már úgy gondolja, hogy ezzel neki jár.
1: Igen, hát találkoztunk már ilyennel, zenélünk, aztán pedig rátérünk, hogy hát, ha valaki napjaiötös tagjai közül pontosan ugyanerre a következtetésre jut, amire most mi jutottunk, úgyhogy maradjon velünk!
3: A Pocket Fencei és a tegnap slágerei. Ez az Antrit reggel.

0: Fél nyolc is elmúlt már egy perc, szeptember 30-án szerdán, ez az Antrit reggel, és akkor elérkeztünk mai napi ötösünk utolsó etapjához, hárman már megosztották velünk, hogy vajon a korral egyszerre jár-e a tisztelet, és akkor ne is húzzuk az időt, folytassuk gyorsan Nikivel.
1: Niki sportos nő, aki igyekszik átadni tudását a fiatalabb generációnak.
0: Na, hallgassuk, mit gondol erről.
2: Hát nem. Azt gondolom, hogy nem. Erre szokták mondani, hogy ezt ugye ki kell érdemelni, ki kell vívni. Gyerekekkel foglalkozom. Szerintem, hogyha az ember úgy teszi a dolgát, ahogy ezt érdemes, akkor jár a tisztelet is mellé.
0: Na, igazából ugyanaz, mint eddig.
1: Uh-huh. Igen.
0: Eddig elég egyoldalúak vagyunk így ma reggel, de hát ha majd a Bori máshogy vélekedik.
1: Bori minden héten igyekszik konditerembe járni, de futni és biciklizni is szeret, amit gyermekeivel közösen is tud.
0: Na, hágassuk.
3: Mivel már nem vagyok mai gyermek, így az én korosztályomat illetően szerintem még az...
0: Hát megint valami történt.
1: Tegnap is hasonló.
0: Tegnap is Bori volt.
1: Bori volt, igen. Megakadt, de nem baj.
0: Akkor próbáljuk meg még egyszer, hát ha...
3: Mivel már nem vagyok mai gyermek, így az én korosztályomat illetően szerintem még az volt a trend, hogy gyakorlatilag az idős embereket tisztelni kell, át kell adnunk a...
0: Húha!
1: Valami
0: nem jó. Itt valódi mesélj egy viccet, míg megnézem.
1: Hát ezt most nem tudok most így. Mindig ezt mondom, hogy meséljek, hát nem vagyok
0: egy nagy... Meg kell tanulni most már akkor néhány viccet.
1: Jó, majd legközebb készülök,
0: jó,
1: így írok.
0: Most akkor hallgassuk
1: magamnak
0: meg Borit, vagy ne hallgassuk meg Borit.
1: Hát
0: próbáljuk meghallgatni Borit harmadjára, és aztán, hogyha nem, akkor az égiek mondják, hogy ne.
3: Mivel már nem vagyok mai gyermek, így az én korosztályomat illetően szerintem még az volt a trend, hogy gyakorlatilag az idős embereket tisztelni kell, át kell adnunk a helyünket a buszon, és segíteni esetleg egy cipekedésbe, előrengedni a sorban. Tehát én még ebben a szellemben nevelkedtem. Ugye a mai diákok, gyerekek már nem biztos, hogy otthonról ezt hozzák magukkal, bár próbáljuk nekik ezt erősíteni, viszont az a helyzet, hogy egyre gyakrabban azt is tapasztalom, hogy idősek sem kedvesek a fiatalokkal, tehát van egy ilyen elvárás, illetve durva magatartás a fiatalokkal szemben, ami sajnos azt hozza ki a fiatalokból, hogy nem biztos, hogy betartják ezt a kor megérdemli a tiszteletet, a lapot. Szóval azt gondolom, hogy talán az idősek is változtak, és nem pozitív irányba. Hát itt mind a két félnek kellene egy változáson átesni, én azt gondolom.
0: Na, hát harmadjára csak eljutottunk a végéig, elnézést, nem tudom, mi történik a programunkkal. Na, de a lényeg az, hogy
1: hát igen,
0: mind a két fél.
1: Egyrészt mind a két fél, másrészt szerintem régen az idősekben az volt, hogy a fiatalokat nem tiszteljük, majd ha te idős leszel, akkor majd tisztelünk, addig nem.
0: Hát na akkor semmi mindig, tisztelünk akkor majd, mert tőlünk mindig fiatalabb maradsz.
1: És akkor én régebben sokat gondolkoztam ezen, hogy kitől tanuljuk a tiszteletet, és én mindig azt gondoltam, hogy a szülő tanítja a gyereket, tehát a gyerek mit lát otthon. Na most, mert ki más tanítaná meg nekünk? Ja. A szülő.
0: Nyilván.
1: De ott is már szerintem egy oda-vissza dolognak kellene működnie. És akkor az öntiszteletről még nem beszéltünk, mert szerintem az is egy nagyon-nagyon fontos dolog, és erről nagyon sokan elfeledkezünk, hogy saját magunkat is tiszteljük, a határainkat, a döntéseinket és az érzéseinket.
0: No, hát elég elkomolykodtuk itt a mostani reggelt eddig, és hát a folytatásban is az lesz, mert hogy útinfóval folytatjuk, úgyhogy füleljen, hogy utazni készül.
4: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: Reklám! Költséges volt az iskola kezdés. A Tartól akár 110 000 forintot is kaphatsz okos eszközvásárláshoz. Szeretnél

0: www.hu weboldalon, a 1223-as telefonszámon, vagy értékesítési pontjainkon. TAR. Minden, ami telekommunikáció.
1: Ebédeljen finomat, barátságos áron, elegáns, igényes környezetben, a Café Amaretto vendéglőben. Menüsétkeztetés hétfőtől szombatig. Café Amaretto. Cukrászdánkban születésnapi és esküvői tortáját is megrendelheti. Café Amaretto vendéglő. Menüsétkeztetés kicsit másképp. Szekszárdon, a Béri Balog Ádám utca 4-6 szám alatt. Rendezvények lebonyolítását is vállaljuk.
2: Kareszkám, de régen láttalak, merre jártál?
3: Most fizettem ki a családi nyaralásunkat, és már vágjuk a centit, mert nem sokára indulunk.
2: Nyaralást? De jól megy valakinek.
3: Kicseréltük a házunkon az összes nyílászárót és a redőnyöket, és ezzel annyit spóroltunk, hogy a megtakarított pénzt nyaralásra költhetjük.
2: Aha, így már értem.
4: Rosszul zárnak az ablakok? Befúj a hideg? Vagy betűz a nap és felforrósodik a lakás? Gordius nyílászáró. Nyílászáró csere komplett beépítéssel egyenesen a gyártótól. Gordius nyílászáró új helyen, Szekszárdon, a Kesejűsi út 38 szám alatt. www.gordiusnyilászáró.hu.
5: Ennyi volt a reklám. Rádió Antrit közlekedés.
6: És már itt is vagyunk az útinfokkal. Vali, mi a pálya?
7: Az M6-os autópályán Budapest felé Paks magasságában a 114-es és a 115-ös kilométer között hézak és a repedést javítást végeznek. A munkaterületnél a külső sávot lezárták, és 60 km/h sebességkorlátozás mellett lehet közlekedni. Szintén az M6-os autópályán, de a másik irányban 149-es és a 151-es kilométer között útkarbantartási munkákat végeznek. Egy leálló sávot és egy forgalmi sávot lezártak. Hatos főúton Bonyhád magasságában 140-es és 160-as kilométer között kaszálnak, napközben útszűkület, esetenként félpályás lezárás mellett dolgoznak. Az 55-ös főúton Bátaszék közelében aszfaltozás kezdődött, és péntekig a 121-es és a 122-es kilométer között félpályás lezárásra és jelzőrös irányításra készüljenek, és a továbbiakban is november közepéig a Szekszárdon, ugye a vasútállomásnál, a Nagylámpás kereszteződésnél új gyalogos átkelő helyet építenek, itt így ezért útszűkület akadályozza a forgalmat.
6: Köszi, Vali, és hát éppen ott abban a nagy kereszteződésben van kis dugó, vagy kicsit nagyobb dugó a térkép szerint, úgyhogy hát lassabb áthaladásra kell készülnie ott. Ezen túl elméletileg szabad a pálya mindenfelé, ettől függetlenül vezessen körültekintően óvatosan, türelmesen és a szabályokat nyilvánvalóan betartva. Ha pedig lát bármi rendkívülit, akkor csörögjön a 74-444-444-en. Segítsen, hogy segíthessünk, és jó utat kívánunk!
5: És a tegnap slágerei. Ez az Antrit reggel.

0: Ez az Antics reggel, szeptember 30-án, szerdán, abban az időpontban, amikor Vali beavat minket a titokba, tehát 3-4-8 környékén.
1: Csoda szép idő van kint, bár most még eléggé csípős hőmérséklettel 8 fok körül van most kint, viszont ma napos, meleg, csapadékmentes lesz a szerdánk, 28 fokot jósolnak délután 2-re, hát nem tudom, majd meglátjuk, a szél sem lesz jelentős, mint mondtam, eső sem várható, úgyhogy ez ilyen nagyon szép vénasszonyok nyara.
0: Igen, és hát nagyjából ennyit is lehet elmondani, mert
1: körülbelül,
0: ugyanaz,
1: és ez is lesz tegnap, egyébként egész héten.
0: Meg jövő héten meg, is.
1: Hát azért jövő hét vége fele, ott jövő héten már azért borúsabb lesz az idő, viszont az éjszakák azért elég hűvösek, ilyen 4-5 fokok, hétvégére 3 fokokat mondanak. Úgyhogy reggel még kell a kabátka.
0: Az biztos.
1: Ajaj, és akkor délután lehet cipelni hazafele.
0: Így van, pontosan ezt jól megfogalmaztad, Vali. Az orvos meteorológiára térünk rá egy picit, ugye időjárási front nincsen felettünk, de a hűvös hideg hajnali reggeli órákban felerősödhetnek a kopásos jellegű ízületi problémák és a görcsös panaszok. A délelőtti melegedés miatt egyeseknél vérnyomás problémák, keringési panaszok, szédülés, dekoncentráltság, fáradékonyság és akár még migrén is előfordulhat, de nyilvánvalóan a napos idő jó hatással lesz hangulatunkra, közérzetünkre, ha tehetjük, mozduljunk ki.
1: Így van.
0: Szabadba, menjünk sétálni.
1: Üljünk kicsit ki a padra, van egy pár belőle szexárdon.
0: Az biztos.
1: Lehet egy kicsit szívni magunkba így a D-vitamint.
0: Így van, még a végére, mielőtt elfogyna, ugye kifogyna belőle a természet. Így készüljön, így kalkuláljon, tehát zenélünk, aztán pedig összekezdjük az óránkat, maradjon velünk.
2: Rádió, Rádió André!

0: Kettő perc múlva lesz 8 óra, szeptember 30-án szerdán, ez az Antrit reggel. Röviden összegezzük ezt az óránkat, a napjutas tagjait kérdeztük arról, hogy a korral egyszerre jár-e, vagy együtt jár-e a tisztelet?
1: Egyöntetű volt a válasz, nem, hogy nem.
0: Így van, pontosan. Most köszönjük a napjutas tagjainak a mai közreműködésüket, elengedjük őket, és felkészülünk következő óránkra, ami az élelmiszer pazarlásról szól, mert hogy tegnap volt az ez elleni világnap, és hát azért ismerős gondolom az, hogy egy kiszáradt kenyér, fél adag tegnapi ebéd, egy elfelejtett tejföl a hűtő mélyén, és a többi. Beszéljünk erről az élelmiszerpazarlásról a 74-444-444-en a hírek után.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
4: Egy újabb kincskereső élmény vár téged a Hádában. Teljesen új őszi-téli árukészlettel várunk október 2-án pénteken Szekszárdon a Széchenyi utca 1-7 szám alatt. Látogass el hozzánk és fedezd fel teljesen új árukészletünket, és vásárolj állandó 5999 forint per kilogramm áron. Irány a Háda!
5: Haló! Haló!
6: Haló! Sárvíz autóüveg kereskedés.
5: Haló! Hónap mennénk a bigyúval, ott mindig megázunk, ha esik. Segítsen már!
6: Ön miben segíthetek?
5: Hát szélvédő kéne nekünk.
6: Milyen típusú az autó?
5: Autó? Miféle autó? Mink a lovas kocsival vagyunk, kérem!
7: Autója szélvédőjét cserélje ki nálunk. Sárvíz autóüveg kereskedés. Azonnali kaszkókár felvétel szerződött partnereknek. Precíz munka, gyors határidő, mosolygós árak. Szekszárdon a Sárvíz utca 14-ben.
8: Megváltozott telefonszámunk 20 936 35 35.
5: Halló! És a lóval mi lesz?
9: Laborvizsgálatra van szüksége? Vegye igénybe a Sugo Lab szolgáltatásait. Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorbanállás nélkül. Foglaljon időpontot és jöjjön vérvételre akár már holnap. Sugo Lab magánvérvételi pont Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bejelentkezés a sugo-lab.hu-n vagy 13 és 16 óra között a 0630 590 24 04-es telefonszámon Bíró Aranka vérvételi pont vezetőnél. Sugo Lab, legyen tisztában a vérképével.
10: Omuda és Jéko. Szeptembertől már Szekszárdon is. Új autószalonnal debütál a nyitrai csoport. Megérkeztek az Omuda és Jéko automárkák Szekszárdra. Kanyarodj rá szeptemberben az izgalmas nyitási akciókra. Foglalj tesztvezetést és regisztrálj a nyereményjátékra. Részletek az omuda-jeko-fx.hu oldalon vagy Szekszárdon az FX autóházban. Cím Pásztor utca 8.
3: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
11: Országszerte az iskolai bántalmazás megelőzésére szerveznek oktatóprogramokat általános és középiskolásoknak. Csődbe mehet Bátony terenye. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Magyarország talpraállítását jelölte meg legfontosabb feladataként a köztársasági elnök az Országos Önkormányzati Érdekszövetségek vezetőivel folytatott egyeztetésen elmondott köszöntőjében Gödöllőn. Baka András hangsúlyozta, kiemelkedően fontos az önkormányzati rendszer stabilitása a közelgő alkotmányozási folyamat során, hiszen alkotmányozni csak szilárd alapokra építkezve lehet. A köztársasági elnök kifejezi abbéli reményét, hogy a megbeszélésen kialakított álláspontokat a kormányzattal folytatott későbbi tárgyalásokon is tudják majd képviselni, és a közösség érdekeinek kiszolgálása politika nélkül, vagy a politikai nézetkülönbségek háttérbe szorításával is lehetséges lesz majd. Pénteken országszerte az iskolai bántalmazás megelőzésére szerveznek oktatóprogramokat általános és középiskolásoknak. A Piros Lap napon egész délelőtt az osztályokon belüli szocializációról és együttműködésről beszélgetnek az érintett diákok. Az eseményen pedagógus támogatásával alakítják a beszélgetési helyzeteket, amik a diákok saját tapasztalásain alapulnak. A foglalkozás végén összefoglalót készítenek az elfogadó, támogató és biztonságos közösségek működéséhez, valamint több saját vállalással is ígéretet tesznek az eredményekért. Csődbe mehet Bátony terenye. Orosz István polgármester szerint fontos, hogy minden bevétel befolyjon a városi kasszába, ellenkező esetben nem tud működni a kelet-nógrádi város. Felhívta a figyelmet arra, hogy 777 cég és több mint 800 helyi lakos tartozik az önkormányzatnak 164 millió forinttal. Orosz István azt üzente a helyieknek, ezen mindenki gondolkodjon el. Kiemelte, 71 fiatal házas is felvett kölcsönt Bátony terenyétől, és több vállalkozó is kapott hitelt, ők 17 millió millió forinttal tartoznak, nem fizették vissza. Orosz úgy véli, mindenkinek joga a fejlődő, élhető és biztonságos város, de ez csak akkor sikerülhet, ha mindenki felelősséget vállal benne. Lehet kérem, hogy mindenki fizesse meg, amivel tartozik? Kérdezte közleménye végén Bátony Terenye polgármestere. Rendkívüli károkat okozhatott az idei aszály a Börzsönyben, hatalmas területen száradtak ki a fák, állítja egy ökológus, aki kóspallagon készített videójával bizonyítja állításait. Molnár Ádám Péter szerint már nyár óta őszies képet mutat a táj, a légi felvételek látványán túl a földfelszínen is tapasztalható a probléma. Fiatal tölgyfa példányokon szemléltette, hogy bordásra száradt gajjai elszáradt rügyei valószínűleg már soha nem lesznek életképesek. A szakember szerint a klímaváltozás extrém mértékű kártékony hatása egyelőre felbecsülhetetlen az erdőállományban, de becslése szerint 20-80% közötti lehet. Ugyanakkor a Dunai-Poj Nemzeti Park igazgatója árnyaltabban fogalmaz. Selmeci Kovács Ádám úgy látja, hogy elsősorban a fiatal fák szenvedték el az idei hősokkot, de a példányok életképessége nagyon eltér egymástól.
3: Rádió Antrit időjárás.
11: Ma derült, napos, száraz idő várható, a délkeleti-keleti szelet élénk, Sopron nálóikor erős lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 22 és 26 fok között alakul. Holnap is napos, csapadékmentes idő ígérkezik. A keleti szél többnyire mérsékelt marad, de északnyugaton a déli szél megélénkülhet. Sopron környékén egy-egy erős lökés is lehet. A minimum 0 és 12, a maximum 22 és 27 fok között alakul.
2: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
4: Az Antrit reggel támogatója az Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft. Biztonságos és egészséges munkavégzés a mindennapokban. www.ergonom.hu.
3: Rádió Antrit FM 101.
0: Szuper szerda reggelte ez az Antrit reggel, szeptember 30-án 8 óra múlt. Fekete Dávid vagyok, és itt van Vali is, ugyebár jó reggelt még egyszer.
1: Jó reggelt mindenkinek.
0: És akkor mai témánk az élelmiszer pazarlás, mert hogy az ez elleni világnapot tartották tegnap. Ön, hogy áll ehhez? Beszéljük meg a 744-444-444-en.
3: Ez az Antrit reggel. A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban induljon a nap.

0: Ez az Antwit reggel 8.16-kor, szeptember 30-án szerdán megkezdjük mai témánkat, ami az élelmiszer pazarlásról szól, vagyis hát, hogy az ez elleni világnap kapcsán beszélünk arról, hogy hogyan is állunk ezzel az élelmiszer pazarlással. Ugye azt gondolom, hogy mindenkinek ismerős lehet, hogy van egy, nem tudom, kiszáradt kenyér, egy fél adag vacsora, vagy
1: ebéd maradék. Megmaradt az ebédről valami, vagy csak egy kis üres tészta, vagy rizs, főtt krumpli. Szerintem pékáru, nálam a pékáru szokott megmaradni egyébként nagyon sok esetben, és abból szoktam sajnos túl vásárolni, és nem mindig jól mérem fel a helyzetet, és azért rászoktam, hogy a fagyasztóba kerül inkább egy-két darab zsemle, vagy kifli, hogyha úgy van, hogy ne száradjon meg, és akkor ki lehet venni, és akkor frissen meg lehet enni.
0: Frissen.
1: Mert hogy ugye tegnap szeptember 29-e az élelmiszer pazarlás elleni világnap, és a Nébik maradék nélküli programjának adatai szerint a magyar háztartások évente 197.000 tonna élelmiszert dobnak ki. Ennek legnagyobb részét a megmaradt készételek adják. Ezen felül jön még az, ami boltokban, pékségekben és éttermekben is megmarad a nap végén. Ugye egyre több helyen látjuk, ugye szupermarketekbe, boltokba. A második esély mentsél meg, és most már nem csak pékáruk, hanem zöldségek, gyümölcsök is az egyik kis élelmiszerlánc boltjában, dobozban lehet kapni ilyen, hát úgymond ilyen szépséghibes, kicsit nyomottabb zöldség, gyümölcs. Azt hiszem 300 forint volt, ha jól láttam. És még a doboz is jó, hogy hát ez a faláda is megérte egyébként, abba volt becsomagolva. Egyre többen csatlakoznak ehhez, és ismerik fel, mert ugye nagyon sok ilyen boltban vannak ezek a frissen sütött pékáruk, és ha nem fogy el, bezacskózzák, és akkor másnap ugye azt még el lehet adni, hát azt kidobni.
0: Hát ugye ezek a sárga címkék.
1: Igen, és fél áron általában.
0: Fél áron, vagy még annál is olcsóbban lehet ilyenkor hozzájutni bizonyos. Ez a, mit mondtál, hány ezer tonna?
1: 197.000 tonna élelmiszer dobnak ki, megmaradt készételek.
0: Ezt elképzelni se tudjuk, hogy ez mennyi.
1: Nem, szerintem nem is tudjuk felfogni. Igen.
0: És akkor ilyenkor jön a gondolat, hogy másút megéheznek.
1: Igen, vagy szerintem ott is kellene talán figyelni, hogy amikor elkezdünk főzni, vagy amikor már elkezdünk vásárolni, akkor legyünk kicsit tudatosabbak.
0: Az a baj a főzéssel, ez most ugye magam bőré jöttem rá, hogy nem tudsz mindenből keveset főzni.
1: Hát igen.
0: És akkor meg ott van, hogy harmadik nap már nem biztos, hogy annyira kell.
1: Igen, és akkor itt jön az, hogy akkor mit lehet tenni vele. Régen a Találka téren, azt hiszem Szekszárdon volt egy ilyen lehetőség, hogy de azt hiszem az élelmiszerre vonatkozott, hogy be lehetett tenni a megmaradt kenyeret, élelmiszert, krumplit, vagy bármit, és akkor azonnal ki lehetett venni.
0: Beszéltünk, nem, hol Lengyelországban voltak ezek az utcai hűtők?
1: Az utcai hűtők. Hát,
0: például.
1: Igen.
0: Az is egy jó megoldás lehet. Ő mit gondol, mi végzi leggyakrabban a kukkában, vagy esetleg még arra is beszélhetünk, hogy mi volt a legrégebbi dolog, amit valaha megtalált a hűtőjében, mert hogy így véletlenül ott felejtette. Mi is beszélünk majd erről. Addig pedig 74, 444, 444.
2: És a tegnap slágerei. Ez az Antwit reggel.

0: 3 perc múlva lesz 8:30, szeptember 30-án szerdán. Folytatjuk hát témánkat, az élelmiszer pazarlásról beszélünk, mert hogy szeptember 29-e az élelmiszer pazarlás elleni világnap volt, és mind ismerjük, mind szerintem, hogyha nem is akarjuk bevallani magunkat.
1: Volt egy hanganyagunk,
0: azért pazarlunk. Tényleg,
1: amit elfelejtettünk beadni, mert hogy mindjárt mondom is, mert van egy alkalmazás, és fogunk erről a kezdeményezésről is beszélni, ez a Munch nevezetű magyar alapítású ételmentő platform, és a társalapítója Cvecker, bocsánat, ha nem jól mondom a nevét, Bencét kérdeztük meg a világnap kapcsán, úgyhogy hallgassuk meg őt.
0: Hallgassuk.
2: A világon megtermelt ételnek körülbelül egyharmada valamilyen úton módon kukába végzi. Szeptember 29 az ételpazarlás elleni világnap, aminek a célja, hogy felhívja a figyelmet erre a problémára, és ennek a problémának a megoldására jött létre 2020-ban a Munch alkalmazás is. A Munch alkalmazás egy olyan mobil applikáció, amin keresztül éttermek, tégségek, cukrászdák, szupermarketek értékesítik 50-60%-os kedvezménnyel a közeli lejáratú, de még teljesen jó minőségű ételeiket is, és a világnap alkalmában megnéztük, hogy Szekszárdon hogy mentenek ételt az emberek, és azt találtuk, hogy Szekszárd az országba harmadik legaktívabb város lakosság arányosan. Jellemzően zöldséggyümölcs csomagokat mentenek a szekszárdiak, és az egész országba itt adják le legkorábban a rendeléseket, több független partnertől és nagy szupermarkettől is lehet ilyen ételmentő csomagokat az alkalmazásba megvásárolni, amiket utána személyesen el kell menni. Ezzel tudjuk csökkenteni a pazarlást, és jó áron jutunk hozzá egyébként teljesen jó minőségű élelmiszerekhez.
0: No, hát Szekszárd ebben is az élen
1: igen,
0: jár.
1: Igen, és ez egy olyan alkalmazás, hogy én beléptem, megnéztem ezt a programot, és akkor ott van felsorolva, hogy melyik élelmiszerbolt mit tud aznapra felajánlani, ott van, hogy mettől meddig lehet jelentkezni, és akkor el lehet menni érte, és hát tényleg az eredeti töredékért ugyanúgy kapunk jó minőségű, fogyasztható élelmiszert.
0: Ugye ez egyébként a cikk fönt van az antrit.hu oldalon is, ebben a közleményt szemlézve írjuk, hogy több mint 2000 szekszárdi lakos összesen 37 000 adag ételt mentett meg, átlagosan 59%-os kedvezménnyel, a vásárlók így összesen több mint 65 millió forintot spóroltak. Ez egy év, ugye?
1: Igen.
0: Év alatt. Azért az kemény.
1: És hát azt is írják, ugye, hogy a mint szekszárdi érdekesség, hogy ugye itt a városban a legtöbb csomagot reggel 6 óra körül rendelik meg. Tehát, hogy ahogy elmondta az úriember is, hogy az ország legkorábban rendelő ételmentő város. A másik véglet Budapest, ahol a csúcs délután 5 óra. Igen. Gondolom, hogy hazaérnek a munka igen. után, és akkor szeretnének.
0: Akkor szekszárdon ilyen előrelátók, nem? Hogy reggel 6 óra, én ma ezt fogok főzni, megnézem, hogy van-e valami.
1: És még azt is írják, hogy minden 16. szekszárdi lakos úgynevezett muncsoló, és a városban 2000 ember mentett már ételt.
0: Hát ezt mondtam
1: már. A legnagyobb egyszeri mentés 13 csomag volt egyetlen kosárban.
0: Az komoly. És van egy helyi arc is, B, az úgynevezett B, szekszár rekordere, közel 2 éve rendszeresen használja. Ez idő alatt 664 alkalommal összesen 1011 csomag ételt mentett meg.
1: Az igen.
0: Hetente több mint 10 csomagot.
1: Na, hát ez egy érdekes. Én egészen eddig a tegnapi napig, amíg ugye el nem kezdtük ezt a témát feldolgozni, én nem tudtam róla. Egy

0: egyébként, hogy ilyen létezik. Most már én is tudom.
1: Ez egy jó harc lehet, vagy jó eszköz lehet a pazarlás elleni küzdelemben, mert tényleg azért, hogy mondtad, több százezer tonna élelmiszert pazarolunk el, mi igen. magyarok egy év alatt, ami rengeteg. Úgyhogy ön egyébként hallott-e már erről, vagy ön hogy menti meg ezeket az ételmaradékokat? Beszéljünk róla. 74-444-444-en.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám!
4: Csúcs technológia a Spiritben.
5: Nyitott MR, digitális röntgen és egyéb modern orvosdiagnosztikai eszközök, széleskörű laborvizsgálatok, amelyek mind az ön egészségét és kényelmét szolgálják.
4: Orvosaink szaktudása garancia arra, hogy a felállított diagnózis után kiemelt figyelmet, minőségi ellátást kapjon a tüdőgyógyászattól kezdve a kardiológián, az ortopédián át az urológiáig számos szakterületen. Találkozzunk Szekszárdon az Ébel Miklós utca 3 szám alatt a Spirit Egészségcentrumban. Mert nekünk fontos az ön egészsége.
6: Kia Sportage 8.949.000 forinttól, vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket.
7: Autohof Kft. Szekszárd, Palánki út 1.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Ha szombat, akkor svédasztalos ebéd a Pizzamában.
10: Már 4950 forinttól.
11: Kínálatunkban 20 féle főételből, pizzákból, salátákból és desszertekből választhatsz. Vállaljuk zárt körű rendezvények, családi, baráti és céges találkozók szervezését, akár svédasztalos kiszolgálással is. Kedvezményes előfoglalás a 74-444-555-ös telefonszámon. Pizzama. Nem csak pizza, nem csak ma.
2: Ennyi volt a reklám. A ma kedvencei és a tegnap slágerei. Ez az Andrit reggel.

0: 5 perc múlva lesz, 3:49, szeptember 30-án, szerdán, ez az Antrit reggel. Folytatjuk mai témánkat, az élelmiszer pazarlást, és hát Vali, na most rátérek a lényegre. Mi volt a legrégebbi dolog, amit valaha találtál a hűtődben?
1: Hát nálam nincs ilyen.
0: Nincs ilyen, nincs. Soha nem maradt ott egy...
1: Hát max egy hetes, de annál régebbi biztos,
0: kis pohárka tejföl, valahogy becsúszva hátulra.
1: Nem, mert én rendbe tartom a hűtőmet, és rendszeresen átnézem. Főleg így egy mondjuk egy bevásárlás, mondjuk egy hétvégi nagy bevásárlás előtt. Mm-hmm. Mi van otthon, mi nincs, mi járt le, megnézem. Nem. Én rendes vagyok. Nálam ilyen nincs, hogy úristen, ez ott benn maradt, és mióta ott van. Én ez nálam elképzelhetetlen. Az az igazság. Bár megpenészed egy citromot, már taráltam. Na az, igen, ez a úristen, valaminek milyen szaga van, nem, és akkor a citrom, de ezt sokszor nem látod, mert az a fele van kívül, ami úgy látod, hogy még ép és egészséges, és így megfogod készet, ja, oké, akkor penészedik
0: a vicces, hogy ezt mondod, mert pont ma reggel vettem észre a citromot a hűtőmben.
1: Igen, és az is penészes
0: hát
1: volt?
0: Már kék.
1: Már újra élet, már mozgott szinte. Igen,
0: nem, szimbiózis van.
1: A citrommal találkoztam a így. Uh-huh. Igen.
0: Nekem egyszer volt, hogy vettem egy doboz tejet, és akkor használtam belőle valamennyit, és utána hetekig nem használtam.
1: És ez így ott maradt.
0: És ott maradt a hűtőben, és aztán nem mertem hozzányúlni.
1: Hogy mi lesz vele?
0: Hogy mi lehet benne?
1: Nem, én azért így időnként így átnézem 2-3 naponta. Mi van a hűtőben?
0: Na de most például, hogy a tejed megmarad, mit kezdesz vele? Hát azt nem tudod eladni, vagy kirakni, vagy mit tudom én.
1: Tejjel mit kezdek? Hát régen mondjuk pudingot csináltam.
0: A lejárt tejjel. Ja, lejárt vagy majdnem lejárt. Vagy a hát az, négy az, napja nyitott, az, vagy egy hete nyitott tejből.
1: De az egy hete nyitottam még nincs gond.
0: Hát.
1: Én mindig megszagolgatom, megkóstolgatom.
0: Akkor az nem tej.
1: De ha már itt tartunk, ugye a legtöbb élelmiszer azért végzi a kukában, mert hogy lejárt, meg lehet ennie, vagy sem, és ugye a Nébiknek ez a maradék nélküli programjának pont van egy ilyen kezdeményezése, hogy a háztartásoknak gyors segítséget nyújtson abban, hogy a lejárt élelmiszernek valóban a kukában van-e a helye, hogy most mit árul el, hogy most meddig fogyasztható, vagy hogy meddig jó a minősége, és ennek utána jártunk, és a fogyasztható jelölés élelmiszerbiztonsági határidőt jelent, amelynek lejárta után az élelmiszert nem szabad elfogyasztani, mivel egészségügyi kockázatot jelenthet. Ezzel a jelölésen jellemzően gyorsan romló élelmiszereket, például friss húsokon, halakon, mondjuk tejtermékeken találkozhatunk. És ugye van a minőségét megőrzi jelölés, a termék minőségére vonatkozik, a gyártó eddig az időpontig garantálja a termék megfelelő ízét, állagát és egyéb érzékszervi tulajdonságait.
0: Tehát a minősége, az hogy milyen, de igazából nincs kockázata igen. a szervezetre.
1: Ilyen jelöléssel lehet találkozni például liszt, rizs vagy konzervek kapcsán például. Úgyhogy tehát teljesen más, hogy meddig fogyasztható, és a minőségét megőrzi jelölés.
0: Egyértelmű. No, ön mit gondol erről? Mi volt a legrégebbi dolog, amit talált a hűtőjében, vagy egyébként is hogyan menti meg a maradékot? Beszéljünk erről a 744-444-444-en.
2: A ma kedvencei és a tegnap slágerei. Ez az Antrit reggel.
3: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you.

0: 10 perc múlva lesz 9 óra, szeptember 30-án, szerdán, ez az Antrit reggel, és hát a mai témánk ugye az élelmiszer pazarlás, és volt egy telefonálunk időközben, úgyhogy hallgassuk, hogyan vélekedik erről a témáról. Jó reggelt, Rádió Antrit!
1: Szép reggelt kívánok, Attila vagyok.
2: Jó reggelt!
0: Jó reggelt!
1: Szeretnék hozzászólni a témát.
2: Igen.
1: Én most csak azon gondolkodom, mivel most voltam az előbb a piacon, hogy mi az az ár magasság, ahova fel tudják még az élelmiszer árakat emelni, hogy ne dobjunk el semmit, mert már szerintem a csillagos égnél tartunk. És még mindig dobálunk el élelmiszert. Visszatérve a tejre, amit az előbb beszéltetek, a tejet, mikor már úgy látod, hogy nem fogy el, abból lehet alultejet csinálni, utána lehet túrót és tájszot belőle, tehát a tej nem romlik meg, csak átalakul.
0: Köszönöm szépen.
2: Igen.
1: Ez csak egy ötlet, mivel most hallottam, hogy beszéltet egy
2: dolog. Igen.
0: Köszönöm az ötletet.
1: Hát most nem tudom, hogy ti szoktatok-e levinni szemetet, vagy belenéztek a kukába, hát szörnyű. Ami még ott van, kenyérádobás, és stb. Nem akarom felsorolni, hogy mi van benne. Még mindig nem ért meg a fejünkbe az, hogy ínséges időket élünk, mert a szárazság sajnos sok mindent elvitt. Én most vettem át a burgonyát, megmondom őszintén, a 40 fokban ez kint volt a föld alatt, és megfőttek a burgonyák. Hogy a hagymáról meg a többiről ne beszéljünk, mert ez végig benne volt a földben a 40 fok, 45 fokban. Úgyhogy gondolkodjunk el. Nekem ez a véleményem a mai kérdésetekről.
0: Köszönjük, hogy megosztott. Na, köszönjük a véleményt.
2: Nem szeretem az aluttejet. Te szereted, Dávid, az aluttejet? Én sem.
0: De a tejjel az nekem az a bajom, és most bevallom őszintén, hogy egyszer megbontom, és utána el is felejtem, hogy ott van.
2: Hát mert nem nagyon használod.
0: Nem, mert nem használom, és nem nézem.
2: Nem, igen.
0: És ott marad, és mire észreveszem, hogy a tej, addig nem már ki tudja, hogy mi van benne.
2: Épp utka ugye beszéltük, hogy van fél literes tej, nyilván árban nem jön ki olyan jól, mert régen lehetett. Tényleg? Tehát ilyen kis mennyiségben is lehet kapni. Őt még nem láttam.
0: De még olyan is volt, hogy az is megmaradt.
2: Vagy még az is megmaradt.
0: Hát, nem is veszek tejet. Volt olyan, hogy a hűtőben 3 doboz tej volt. És ki tudja, hogy mióta.
2: Igen.
0: Ez a nem szép dolog, de bevallom. A másik pedig a kuka, amit említett a telefonáló is. Ugye beszéltünk erről, hogy nagyon sok helyen látni, hogy a kuka tetejére van téve mondjuk kenyér.
2: Igen, vagy esetleg dobozol valami maradék étel.
0: Valami maradék étel, és a többi kínai kaját láttam múlt korában például a ház előtt. Oké, csak ott van, hogy ki viszi el.
2: Hát azért szerintem
0: eltűnnek, nem arra van szó. Csak nem tudom, egy kicsit, ez is olyan, nem olyan, mint a hűtő, amit beszéltünk Lengyelországból, bepakolod, és akkor hűtve van, hanem mondjuk most az ételmaradékot kirakod, mondjuk nyáron a 60 fokba, akkor nem biztos, hogy az annyira jó,
2: hogy
0: elviszi
2: nagyon
0: valaki.
2: Gyorsan jönnek érte, én valamikor nem ide tartok, én ruhát szoktam, vagy olyan cipőt lerakni, másnap már nincs ott, vagy pár órán belül már nincs ott, úgyhogy azért én remélem, hogy jó helyre kerülnek ezek a dolgok.
0: Bízunk benne nyilvánvalóan. No, zenélünk egyet, aztán pedig összegzünk, maradjon velünk.
3: És a tegnap slágerei. Ez az Antrit reggel.

0: 3 perccel múlva lesz majd 9 óra, szeptember 30-án szerdán, ez az Antrics reggel, és röviden összegezzük ezt a mostani óránkat, ugyebár az élelmiszer pazarlás volt a témánk, amit hát szerintem azért körüljártunk, hogy rengeteg ételt pazarolunk
1: el. Dobunk még mindig ki, így van.
0: Pedig elég drága, ahogy a hallgató is mondta. És hát, hogy vannak azért megoldási kísérletek és lehetőségek.
1: Akár a boltokban, ugye, megmaradt
0: akár az alkalmazás, amiről beszéltünk. Útlet,
1: akár az alkalmazás, vagy az, hogy alapvetően kicsit tudatosabban vásárolunk. Szerintem ott kezdődik, hogy mennyit vásárolunk.
0: Na jó, de most egymagadra főzöl pörköltet.
1: Nehéz, biztos, igen.
0: Hogy főzöl magadnak pörköltet 2 napra, egy személyre?
1: Hát, hogy a kis, hát úgy, hogy mondjuk a 3. adagot berakod a fogyasztóba, hát és mondjuk a következő héten az jó lesz valamire.
0: De most de nem tudsz keveset főzni belőle.
1: Nem, de egy tervezés szükségeltetik hozzá, ahhoz, hogy mondjuk hogy így elkerüljük ezt a pazarlást, vagy azt, hogy kidobáljuk az élelmiszert.
0: Próbálkozzunk, ezzel fontos lenne. És ennyi fér bele, köszi Vali, hogy itt voltál.
1: Szép napot mindenkinek.
0: Szia. A folytatásban pedig utazni indulunk, olyan régen utaztunk, mert hogy érkezik majd Róra Nikó, a Ramkár Travel irodavezetője, akivel megindulunk valamerre a hírek után.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
4: Karesszkám, de régen láttalak, merre jártál?
5: Most fizettem ki a családi nyaralásunkat, és már vágjuk a centit, mert nem sokára indulunk.
4: Nyaralást? De jól megy valakinek.
5: Leszigeteltük az egész házunkat a födémmel együtt, és ezzel annyit spóroltunk, hogy a megtakarított pénzt nyaralásra költhetjük.
4: Aha, így már értem.
6: Felújítana, vagy szeretne spórolni a fűtés és a hűtés számlán? Hőszigár. Hőszigetelés pincétől a padlásig, közvetlenül a gyártótól. Hőszigár a legjobb bár. Szekszárdon a Kesejűsi út 38-as szám alatt.
7: Van úgy, hogy az ember nem csupán munkát keres, hanem a saját útját, azt a helyet, ahol a tehetsége és az elképzelése valóban találkozik. Ha munkát keresel, vagy van ugyanállásod, de úgy érzed, nem vagy a helyeden, és ideje lenne váltani, gyere el október 13-án Szekszárdra, a Babits Mihály Kulturális Központba, a kormányhivatal által szervezett állásbörzére. A rendezvényen csemegészhetsz a legfrissebb Tolnavár megyei állásajánlatok között, és személyesen is találkozhatsz számos Tolnavár megyei munkáltatóval. Ha aznap esetleg mégsem sikerülne megtalálnod a számításaidat, a további keresést számos hasznos szolgáltatással igyekszünk eredményesebbé tenni. Beavatunk az álláskeresés és a megnyerő önéletrajz elkészítésének praktikáiba, a külföldi munkavállalás rejtelmeibe, a munkajog munkavállalókat érintő kérdéseibe, ráadásul ki is próbálhatod magad egy gyors állásinterjú szituációban. Ha állást keresel, ne habozz, legyél ott, mert lehet, hogy október 13-án rád talál a hozzád illő hivatás.
8: Csavar, zár, vas alatt. Ibvier Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt. Csavarok, zárak, épület és bútorvasalatok, lakatok, kilincsek, postaládák óriási választékával, valamint kulcsmásolással várjuk vásárlóinkat. Hétköznap 7.30-tól 16 óráig. Szombatonként 11.30-ig nyitva tartunk. Ráadásul 10% kedvezményt is biztosítunk. Ibvier csavar és zárszaküzlet Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt, a Márker Kft. Udvarában. Telefonszám 74 413 004 www.ibvier.hu.
3: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
9: Elbocsájtottak a kormányból egy helyettes államtitkárt. Visszalépett a székesfehérvári foci csapat megvásárlásától a brit olasz cégcsoport. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A vármegyékből ismét megyék lesznek. A Tisza kormány még szeptember elején döntött erről. A vármegye és a főispán elnevezéseket a Fidesz vezette be 2022-ben. Azzal érveltek, hogy a vármegye szó használatának visszaállítása biztosítja az 1000 éves magyar államiság alkotmányos hagyományainak továbbélését a mai magyar jogrendben, illetve erősíti a nemzeti összetartozás eszméjét és a magyar demokrácia nemzeti karakterét. A Fidesz 2022. július 19-én fogadta el az alaptörvény 11. módosítását, amelynek része volt a megyék, vármegyékké és a kormány megbízottak főispánná való átnevezése. Elbocsájtottak a kormányból egy helyettes államtitkárt. A Szociális és Családügyi Minisztériumból távoznia kell Galambos Katalinnak, aki a fogyatékossággal élő emberek egyenlő esélyű hozzáféréséért felelős helyettes államtitkári pozíciót töltötte be. Kátai Német Vilmos miniszter nem tért ki arra, miért szakított munkatársával. Szűkszavúan annyit közölt, megszűnt iránta a vezetői bizalom. Először kerülték körbe rotációs kapával a Balatont. Tóth Tamás egy jó barátjával együtt pénteken indult, vasárnap élt célba 210 kilométert megtéve a 2,5 nap alatt. Már 4-szer nyerte meg a Lébény Kupa rotációs kapa versenyt, így idén új kihívás után nézett. Egy gyári kapálógépet alakítottak át, egy 4 ütemű motor rakott össze, hogy a szerelés után gyorsabb legyen, így ne csak 5-10, hanem akár 25-30 kilométerrel is tudjon haladni. De nem csak gépekkel, hanem 4 lábúval is megtették már a távot, korábban Szamárral járta körbe a Balatont. Emberkereskedelem és kényszermunka miatt emelt vádat a Nógrád vármegyei főügyészség egy 36 éves salgótarjáni férfival szemben, aki napokig fogva tartott egy nőt, hogy Ausztriába vigye prostituáltnak, közölte a vádhatóság. A férfi 2024-ben egy közösségi oldalon ismerte meg a kiszolgáltatott helyzetben lévő sértettet. Miután a nő bizalmába férkőzött, egy ismerőse házába vitte, ahol napokig tartotta fogva, a nőt kereső rokonokat pedig elküldte. Az emberkereskedő a sértettet több férfinek is felkínálta, hogy pénzért szexuális szolgáltatást nyújtson nekik. Végül a sértett 5 nap után egy másik nő segítségével szökött el. Egy közeli kisbolt eladójától kért segítséget, aki értesítette a rendőrséget. A Nógrád vármegyei főügyészség vádiratában a férfi 12,5 év fegyházbüntetésére tett indítványt. Az ügyben a balassagyarmati törvényszék dönt. Visszalépett a székesfehérvári foci csapat megvásárlásától a Brit Olasz Racing City Group cégcsoport. A vevőjelölt nem tudta megszerezni és bemutatni a Fehérvár FC Kft. Vásárlásához szükséges bankgaranciát, jelentette be Facebook oldalán kedden Cser Palkovics András, Székesfehérvár polgármestere. Mindez pedig azt jelenti, hogy az eddigi 2 vevőjelölt közül egyik sem lesz a Videóton tulajdonosa. Emiatt újabb pályázati kör kiírására lesz szükség a csapat értékesítéséhez.
3: Rádió Antrit időjárás.
9: Ma derült, napos, száraz idő várható, a délkeleti-keleti szelet élénk, Sopronnál olykor erős lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 22 és 26 fok között alakul. Holnap is napos, csapadékmentes idő ígérkezik. A keleties szél többnyire mérsékelt marad, de északnyugaton a déli szél megélénkülhet. Sopron környékén egy-egy erős lökés is lehet. A minimum 0 és 12, a maximum 22 és 27 fok között alakul.
2: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
10: Az Antrit reggel támogatója az Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft.
11: Biztonságos és egészséges munkavégzés a mindennapokban.
10: www.ergonom.hu.
3: Rádió Antrit FM 101.
0: Szuper szerda reggelt, ez az Antrit reggel, szeptember 30-án 9 óra múlt, Fekete Dávid vagyok. A folytatásban utazni indulunk Róra Mikóval, a Romcar Travel irodavezetőjével, úgyhogy ne menjen sehova, a vonat, a busz és a repülő bizony nem vár.
2: Ez az Antrit reggel,
3: a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
2: Igazi zenei változatosság, hogy jobban induljon a nap.

0: 9 óra múlt 7, majdnem 8 perccel, szeptember 30-án szerdán, ez az Antrit reggel, és akkor elindulunk az utunkra, Róra Nikóval, a Romkártravel irodavezetőjével, aki már itt ül velem szemben.
1: Köszöntelek. Jó reggelt kívánok mindenkinek én is.
0: No, hát ugye a vénasszonyok nyara van, amit érzünk, és azért az utazásban is van ilyen, hogyha lehet ilyet mondani egyáltalán.
1: Igen, de ez is olyan volt, hogy mindig mondtuk, és így vagdaloztunk ezzel, hogy vénasszonyok nyara, és majd még akkor majd ráka fog kapcsolni a szezon, és beszéltünk olyanról, amiről fogalmunk nem volt szerintem. Ez mindennel így van egyébként, hogy mindig akkor beszélünk arról, amiről fogalmunk sincs, ugye?
0: Benne van, igen.
1: Igen, és akkor mi azt gondoltuk augusztus végén, az augusztus 20-ai hétvégén, hogy ennél magasabb fokra már nem lehet kapcsolni, tehát már nincs az a mennyiségű repülőjegy és társai, amiket ki lehet állítani, és van. A szeptemberben ott azt gondolom, hogy nagyon legugoltunk mi is. Ez a nagyon őszinte. Nincs ez a kapacitás, ami azt gondolom, hogy jelenleg bírja, akár csak mi Tolna és Szekszárd viszonylatban. Tehát olyan mennyiségű utazni vágyó realizálja, akár itt szeptemberben a nyaralását, hogy el sem tudnánk képzelni.
0: Ez mitől lehet?
1: Én azt gondolom első körben, meg anyukaként is egyébként azt gondolom, hogy szerintem a párok, illetve ez most életkortól független, de a párok, akik ugye egy picit nyugalmasabb nyaralásra vágynak, mint ugye az anyuka, aki elviszi a gyerekeket a csúszdaparkos nyaralásra. Na most ők pont ezt imádják, hogy szeptemberben az óvoda, bölcsi, meg az iskola ugye kinyílik, visszaszippantja a gyerekeket, és akkor az az őrületes nagy gyerek ováció, meg a családi nagy hangos nyaralások azért csökkennek, és akkor ezeket a szállodákat tudják kifejezetten pihenésre is használni. Nagyon-nagyon sokan vannak, akik ilyenkor nyaralnak, tehát amiket mi nyáron használunk, mondjuk görög, török, spanyol, olasz, horvát nyaralóhelyeket. Aha. Szeptemberben ugyanúgy, bár ugye azt mondjuk, hogy az már egy őszi hónap, de nem végződik augusztus 31-ével ilyen naptárszerűen, ugye ezek déli országok, mediterrán országok, és nagyon boldogan választják még akár most is, tehát jelenleg az a nap van egyébként most így szerdán, ugye a hónap utolsó bizony napján, igen, hogy most már üresen mennek ki a járatok, és akkor hozzák vissza az utolsó turnus utasait, tehát például ma is, csütörtökön is, pénteken is már, meg egész hétvégén, így lesznek ezek az utolsó járatok, úgy kell elképzelni, hogy már a charter járatokon utazó, de most ide a buszokat is mondhatom egyébként, a buszos nyaralásokat, repülősöket, bárkit, hozzák vissza az utolsó hét utasait, úgyhogy ennek a nyári szezonnak gyakorlatilag most így a következő ma, holnap után így van vége. Mi nem gondoltuk egyébként azt, hogy szeptemberre ennyien hagyják a nyaralást. Én mondom, mindig ez van, erről így beszélünk, és akkor szerintem mindenki lenyaralt, már mindenki is lenyaralt augusztus hónapban, mert olyan sokan vannak, hogy kizárt, hogy még valaki nem nyaralt. Inkább így mondtuk mi ezt augusztus 20-án, hogy semmi baj, majd a szeptember egy picit lájtosabb, de nem az, tehát abszolút nem az, dübörgött végig.
0: De és akkor ezt úgy kell elképzelni, hogy bement az utazni vágya, és mondta, hogy akkor én holnap indulok. Indulni.
1: Igen, de egyébként azt képzeld el, hogy volt olyan reggel, hogy bejött az utazni vágyó, abszolút pusztán érdeklődésként, és az este 20 órás gépen már rajta ült.
0: Hoppa.
1: Mert az aznapi indulással találtuk meg neki azt a legjobb mindet árban, mind minőségben, meg szállásban, meg ugye amit az ő elképzelésének legjobban megfelelt. Úgyhogy annyi ideje volt, hogy mindent megcsináltunk, az irodába gyorsan hazamentek, összepakoltak, és indultak a repülőtérre. Úgyhogy, és ez nem volt ritka, ha hiszed, hanem.
0: Aha. Azért nem tudom, hihetetlennek hangzik.
1: Igen, de ők erre készülnek. Tehát vannak a tudatos utazók, ugye az nem olyan, mint én. Ugye, tehát igen, mindig azt hiszem mindenki abba gyenge, amit csinál, vagy hogy van ez magával, vagy hogy csinálják ezt a fodrászok, vagy a fodrászom nem szokta tudom néha mondani, vagy úristen, ezt nem ismerem, mert nem szó szerint tudom idézni. Hogy szóval állítólag mindenki, amivel foglalkozik, abban ő magát tekintve ugye gyenge.
0: Ja,
1: na mindegy, vannak azok az utazók, akik nem olyanok, mint én, tehát teljesen jól utaznak. Értem ez alatt, hogy jó előre gondolkodnak, jó előre megtervezik, figyelik az árakat, nem pedig ilyen őrületből indulnak, és akkor persze, hogy a legdrágább dolgok jutnak. Tehát mindennek a szöges ellentétje. Rengeteg ilyen utasunk van, és mindig csak tényleg próbálom őket másolni vagy utánozni, de lehetetlen. És akkor ők ezeket a nyaralásokat egyébként már kiválasztják, már lehet, hogy ők is már nyáron tudják, hogy szeptemberben fognak nyaralni, de készülnek rá tudatosan előre, keresik, figyelik a jó árakat, és szezon végén nyaralnak egy olyat, mint mindenki a főszezonban csiliárdokért, ugye? Aha. Ők meg itt a szeptemberi utószezon van, úgyhogy. Úgyhogy igen, rengetegen kihasználták a szeptembert, és most is vannak bőséggel utasaink még a különböző tengerpartokon.
0: Na hát, és gondolom, hogy a tél is hasonlóan működhet majd. A dal után rátérünk, úgyhogy maradjon velünk.
2: Ez a Rádió Antrit FM 105.1.

0: Ez az Antrics reggel, 4:10 múlt el éppenséggel, 1 perccel szeptember 30-án szerdán. Folytatjuk utazásunkat Róra Nikóval, a Ramcar Travel irodavezetőjével. Átbeszéltük itt a vénasszonyok nyarát, hogy azért nagyon-nagyon sokan indultak útnak szeptemberben is nyaralni, de hát azért gondolom, hogy most már a tél is kezd betelni.
1: Igen, ezzel párhuzamosan, hogy az utolsó nyaralások bonyolodnak, rengeteg téli foglalás születik, főleg karácsonyra egyébként meg szilveszterre. Aha. Rengetegen nem fogják itthon tölteni az idei karácsonyt sem. 23-án már bőséggel majdnem minden családunk egyébként akkor fog indulni, szeretnék már a szentestét valahol máshol tölteni. Nem kevés karácsonyfa rendelést adtam le egyébként többek között a különböző exotikus országokban. Ezek a resortok, Maldív resortok, stb. Abszolút partnerek ebben. És amikor beixelem, hogy mit kérek ugye az adott vendégnek, mondjuk egy úszó reggelit, ugye, ugye amiket így bármilyen felületen ugye látnak a hallgatók, esetleg ugye ilyen tálcán behozott reggelik, amiket ugye a medencébe szolgálnak fel, és aha, ugye ilyen fantasztikum fotók születnek róla ugye a felületekre. Amikor ezt ixeli az ember, mint utazásirodás, akkor tudja ixelni a karácsonyfát is például.
0: Hoppá!
1: Igen, nagyon, nagyon megadják a hangulatát. Egyébként gyönyörűek, tehát ugye mit tudom, nagyon meleg ugye az idő. Meleg van, ugye teljesen az időjárás mindennek is alkalmas, ugye úgymond egy téli nyaralásnak, de a hangulatot azt akár egy Maldív resort is teljesen karácsonyossá alakítja, és akkor így kerül ilyenkor szóba, akár egy szobába is beállítható karácsonyfa, és akkor ugye viszik az anyukák ugye az ajándékokat a bőröndbe, még ugye a gyerekeknek. Aha. Szóval egyébként egyáltalán nem azt látom, hogy mindenki ezt a régi, mondjuk mint nálunk, ugye még régen, mit tudom én, 30-40 évvel ezelőtt, ugye, hogy szenteste otthon vagyunk, ugye mindenki arra a fél órára veszül rá, ugye, amikor a karácsonyfa alatt megtörténik ugye minden, hanem most már azt látom, hogy elengedik, és apuka, anyuka gürcöt, melót lát ebben az egész napban, mire azt összehozza a család, ez mondjuk azért ugye embert próbáló, veszekedések, stb. Ugye minden, és akkor ezt úgy kihagynánk, és azt látom, hogy 23-án már indulnak. Vannak, akik ugye azt várják, hogy az iskolának, óvodának vége legyen, hogy ezeket az ominózus dátumokat, és akkor tényleg gyakorlatilag küldik az e-mailt, és másnaptól mi már mennénk.
0: Aha.
1: Vannak, akik a karácsony töltik ki, vannak, akik a szilvesztert, a nagyon szerencsések, akik kint töltik mind a kettőt, hosszú nyaralásokat foglalnak, úgyhogy a tél az abszolút, de még ugye előtte van egy őszi szünet, abszolút nem elhanyagolandó. Egyiptom, Dubáj az őszi szünetben megint a lista elején. Úgyhogy most jelenleg mi is az őszi szünetet erőltetjük, ugye azzal erőltetjük, hát ugye azzal vagyunk nagyon elfoglalva, a karácsonyi szilveszteri utakkal, és hát egyébként, amit mondtam is itt neked egy pár mondatban a szünetben, hogy a 2027, ez már itt van napi szinten, egyszerűen látom, hogy nem hiszed el, meg látom az arcodon, mert ugye van a két típus, ugye, aki azt se tudja, mi van holnap.
0: Igen.
1: Azt hiszem, az vagy talán te.
0: Igen.
1: Igen. Oké. És akkor van a másik típus, aki pedig, ha hiszed, ha nem, 2027, augusztus, mit tudom én, 16-a, és ők tudják, vagy ő tudja, hogy ők ott nyaralni mennek. És ha hiszed, ha nem, ilyenkor előfoglalásban, egyébként ők is az okos utazók közé tartoznak. Most ez az okos teszt azért nagyon jó értelembe értse mindenki, mert tényleg semmi fricskát nem nevéljenek mögötte felfedezni. Tehát, hogy itt tud a család a legtöbbet spórolni magának egyébként. Annyira fantasztikus előfoglalási lehetőségek vannak, és nem csak az árban, ugye megint, hanem a foglalási feltételekben adnak nagyon jó kondíciókat. Értem ez alatt, hogy ha valaki mondjuk, ugye ezt mindig viccesebben szoktuk mondani, hogyha a szomszédról tudod majd, hogy egy jobb szállodát választ, akkor te is át tudod módosítani, és nincs módosítási díja. Aha. Ha időközben mondjuk megtetszik Spanyolország helyett Törökország, akkor át tudod foglalni mondjuk ugye egy azon szervezőn belül, beszélek természetesen, de ezeket a részletkéréseket mi ugye az irodában intézzük. Tehát, hogyha van dátumban, bejön egy esküvő nyárra, vagy ugye egy nem bár dátum, vagy bármi, akkor ezek a most befoglalt nyaralások átfoglalhatók. És ezek mind akkor a lehetőséget adnak arra, hogy nem mi van, ha, ugye ez a számtalan ha, ami miatt nem merni befoglalni a nyaralást, de ott van az ár, ami meg nagyon kecsegtető. És így úgymond nincs az, hogy jó, befoglaltam, de mi lesz, ha?
0: Hát azért van egy
1: csomó opció. Igen, így van. És akkor ezek az utasaink, akik tényleg azt gondolom, hogy okosan és tudatosan utaznak, közülük nagyon soknak már igen el van rendezve a 27-es nyaralása is.
0: Hát ez durva.
1: Látom, hogy ez most...
0: A szóhoz sem jutok.
1: Azt látom, igen.
0: Szinte.
1: Hát átveszem akkor.
0: Legyen. De zenélünk, aztán folytatjuk.
2: A Rock FM és a tegnap slágerei. Ez az Antrit reggel.

0: 9.24-kor, szeptember 30-án, szerdán, ez az Antrit reggel. Folytatjuk utazásunkat Róra Nikóval, a Ramkár Travel irodavezetőjével. Átbeszéltük a vénasszonyok nyarát, a téli utazásokat, sőt, már a jövő augusztust is, mert hogy valamiért ez megoldható. Mármint tök jó, hogy megoldható, csak hogy vannak emberek, akik meg is tudják oldani az ilyen hihetetlen számomra. De beszéljünk egy kicsikét a közeljövőről, az adventről például.
1: Igen, az advent is ugye itt dübörög. Egyébként tényleg mindig van apropó arra, hogy valaki utazzon. Az advent, igen, ez az advent, karácsony, szilveszter ugye nálunk össze van mosva, de ugye az egészet ugye tényleg az advent indítja be, és ez az idén is lesz. Azt is már ugye elég szép számmal keresik ugye a helyi utazóinkra, gondolok itt ilyenkor általában Tolna, Szekszárd, Paks, ők indulnak el leghamarabb. És itt igazából nincs nagy, nem hosszú utazásokról van szó, kicsi hétvégi utakról van szó, de van, amikor csak egy egynapos utazásról van szó, és mindösszesen annyit, azt gondolom, hogy az az apropója, hogy azt várják tőle az utazni vágyok, hogy egy picit ebből kiszakadjanak a monoton hétköznapból, és egy kicsit tudjanak hangolódni az ünnepre. És akkor ugye ezek az európai nagyvárosok, amik egyébként közeli nagyvárosok, mit tudom én, mondjuk Bécs, vagy hát Prága határeset, de mondjuk az is van egy-két napos verzióban, Zakopane, Zágráb, ezek az klasszik városok, ugye gyönyörű adventi vásárokkal készülnek ezekben a hétvégéken, és akkor ezeken a hétvégéken ugye akár ezekre az említett úti célokra busszal, az idén például Londonba repülővel is kínálunk ilyen

0: ti utat céloztánk meg, és mindenkinek van egy napja, és akkor egy ilyen bécsi adventi vásáron töltik majd, úgymond a lányok, a lányos csapatot tölti azt a szombatot, és nagyon kis kedves dolog, és egyébként a hölgy ezt ajándékozta a barátnőknek.
1: Nagyon jó.
0: Igen, igen. Szóval ezek ilyen élmény kis hétvégék, de van, tehát november utolsó hétvégén indulnak az adventi utak, és egészen ugye a bizonyos majdnem karácsony előtti utolsó hétvégéig tartanak, és ezekre az említett úti célokra tudnak már jelentkezni.
1: És hát nyilvánvalóan azért van még mondjuk síelés így télen, egy velencei karnevál adott esetben.
0: Igen, pont így jönnek utána sorban. Egész januárban síelünk, rengeteg sítábor egyetemistákkal, és egyébként családoknak is, de elenyésző számban megmondom őszintén, hanem általában ide ilyen óriási nagyparti sítáborokhoz dolgozunk alá. Nagy szervezőirodáknak, februárban ugye nyakunkon az egész karnevál, ugye Velencében, ide is ugye Tolna, Szekszárd, Paks, Ponyhád környéke ugye nagyon előszeretettel látogatja ezeket a szintén hétvégi rövidebb programokat, és akkor utána nagyjából már bele is csúsztunk majdnem a tavaszba, és akkor ugye ott már...
1: Húsvét.
0: Igen, az első nap sütés, vagy valami, és akkor ott már, na akkor úristen, nincs meg a nyaralás. Szóval valahogy ez a most, ez a szeptember 30, meg az úristen, nincs meg a nyaralás, ez olyan, mint hogyha egyet aludnánk, ugye? És akkor ez az egész, amit az előbb mondtam, így átaludnánk. És igen, a húsvét, a tavaszi szünet egyébként kettő dologból nagyon fontos, ugye, hogy rengetegen kihasználják utazásra, ugyanúgy, mint picit most majd az őszi szünetet, tehát őszi-tavaszi szünet, ez tényleg a legideálisabb a családoknak, ugye, nem kell kivenni a gyerekeket az iskolából, és már egy időben pedig tényleg ott realizálódik, azt látom legalábbis az utasok arcán, hogy Jézusom, nincs nyaralásom. Tehát ez az április eleje, amikor tudod, pont az előfoglalás vége, amikor mindenről lemaradt mindenki, és akkor keressük ugye a mára következő évi nyaralásokat. Szóval mindig valamit várunk, mindig valamire készülünk, mindig valamiben benne vagyunk, és mindig valamire már majdnem lemaradtunk. Szóval, hogy ezek nálunk valahogy így nem áll meg ez az egész.
1: Örökös körforgás.
0: Örök körforgásban mondjunk, igen.
1: Hát akkor én kitartást kívánok a továbbiakhoz is.
0: Igen, mindig ezt kívánod nekem, de most nagyon most megfogott az első mondat ezen a szuper szerdán. Úgyhogy szuper szerdám lesz, ahogy köszöntöttél engem, úgyhogy...
1: Na, örülök akkor.
0: Igen.
1: Jó munkát.
0: Köszönöm szépen.
1: A folytatásban pedig megkezdjük majd az Antrit Gasztrót, hiszen érkezik Szőke Anikó gasztro szakember.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám!
4: Otthon. A hely, ahol elengedhetjük magunkat. Vigyen kényelmet és harmóniát a mindennapjaiba a Gardénia függönyüzlettel. Élvezze a pihentető alvást a Naturtex paplanjaival, párnáival és ágyneműivel. Teremtsen teljes összhangot egyedi méretre vart függönyökkel, díszpárnákkal és terítőkkel. Velünk a tervezéstől a kivitelezésig minden egyszerű. Kül- és beltéri textíliák, árnyékolók, garnisok, akár egyedi méretben is. Gardénia függönyüzlet, Szekszárdon a Rákóczi 15-ben.
2: Költséges volt az iskola kezdés. A Tartól akár 110 ezer forintot is kaphatsz okos eszközvásárláshoz. Szeretnél egy új mobilt, tabletet vagy laptopot? Ne késlekedj, keresd bennünket és kérdezz rá a lehetőségekre. Ne hagyd nálunk szolgáltatásainkhoz kapcsolódó készülék kedvezményed. Részletek a tart.hu weboldalon, a 1223-as telefonszámon vagy értékesítési pontjainkon. Tar! Minden, ami telekommunikáció!
5: Laborvizsgálatra van szüksége? Vegye igénybe a Sugolab szolgáltatásait. Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorbanállás nélkül. Foglaljon időpontot és jöjjön vérvételre akár már holnap. Sugolab magánvérvételi pont Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bejelentkezés a sugokötőjellab.hu-n vagy 13 és 16 óra között a 0630 590 24 04-es telefonszámon Bíró Aranka vérvételi pont vezetőnél. Sugolab, legyen tisztában a vérképével.
2: Ennyi volt a reklám. A ma kedvencei és a tegnap slágerei. Ez az Antrit reggel.

0: Ez az Antrit reggel, azon belül is az Antrit gasztró, hiszen itt ül már velem szemben Szőke Anikó gasztró szakember. Köszöntelek, jó reggelt!
1: Jó reggelt kívánok, Dávid, üdvözlöm a hallgatókat!
0: No, hát a tököt hoztad, ami hát igazából mondhatjuk, hogy aktuális valamilyen módon.
1: Igen, abszolút.
0: A sütőtök leginkább.
1: Igen, igen, talán. Főként.
0: Azt, azzal találkoztam legalábbis a boltokban. De beszéljünk egy picit a tök eredetéről, honnan jön.
1: Igen, ugye ez a történet jóval messzebbre nyúlik vissza, mint gondolnánk. A régészeti leletek szerint Észak- és Közép-Amerikában már több mint 10 000 éve termesztették. A Mexikó területén a tök volt az egyik legkorábbi kultúrnövény, a kukorica és a bab mellett, hát ez a három nővér egyike, vagyis az a három alapélelmiszer, amely az egész civilizációk épültek. Itt a benszülött népek nem csak ételként használták, hanem edényként tárolókat is faragtak belőle, a magját pedig gyógyításra használták. Így a tök az egyszerű zöldség volt, hanem mindennapi eszköz is, egy élelmiszer, egy gyógynövény, egy kulturális tárgy is. Uh-huh. És a tök egyébként hazánkba, Európába a 16. században érkezett, a nagy földrajzi felfedezések idején. Itt a magyar paraszti konyha gyorsan befogadta, mert jól termeszthető, sokáig eltartható, és rengeteg módon felhasználható. Sütörtök különösen népszerű lett, mert az őszi-téli időszakban természetes édes ízt adott az ételetnek, amikor más friss alapanyag már nem volt jelen a kertekben. És ma már ugye a világ minden részén termesztik, de a magyar konyhában de különlegesen erős helye van levesben, főételben, süteményekben, italban, és persze más ünnepi őszi ételekben is, vagy díszítő elemként is használjuk.
0: A sütörtök krémleves, de szeretem.
1: Igen, pirított tökmaggal, vagy olajjal.
0: És sajttal. Nagyon jó. No, és hát nyilvánvaló, hogyha tök, akkor behozhatjuk a Halloween-t, a tök faragást, még hogyha nálunk nem is Halloween van, hanem minden szentek, ugye minden évben előkerül ez a vita, de hát a tök faragásról azért beszéljünk, mert egyre népszerűbb tényleg.
1: Igen, ugye a maga hagyománya nem Amerikából, hanem Írországból ered, ugye a kelta népek egy régi legendát őriznek. A történet szerint élt egy Jack nevű ravasz, rossz életű férfi, aki még az ördögöt is rászette. Így hát halála után sem a mennyországba, sem a pokolba nem engedték be. Így örök bolyongásait élték, és az ördög adott neki egy parázsló széndarabot, hogy a sötétben lásson. Ugye Jack pedig ezt egy kivált tarló répába tette, és így járta a világot. Innen ered a név is, ez a Jack O'Lantern, ugye ez a lámpás Jack, vagy tök lámpásnak is hívják, ugye Halloween ünnepén használnak. És ugye az a kelták ezért tarlórépát faradtak, hogy előzzék a rossz szellemet, és fényfigyenek az őszi ködös estékre, és amikor az írek kivándoroltak Amerikába, ott találkoztak a nagy narancssárga tökkel, amely sokkal könnyebben volt faragható, látványosabb volt és jobban világított, így vált a tökfaragás az amerikai Halloween egyik jelképes szokásává, majd onnan terjedt el a világ többi részére.
0: Hát mondjuk a tök jobban néz ki.
1: Látványosabb az biztos, ez én is.
0: Melyik tök a legjobb a faragáshoz? Azért ezt most tegyük tisztába.
1: A legjobb választása a Halloween tök, amit gyakran faragó tötnek is neveznek. Ugye ennek a jellemzője, hogy nagy a mérete, vékony, ugye könnyen vágható maga, vagy vágható maga a héj, üreges a belső része, ugye kevés hús tartalmaz, könnyű így kiválni, és szépen világít gyertyával, vagy most már ugye a LED fénnyel is. Egy. Sütőtök, ez pont az ellenkezője, ez nem alkalmas a faragásra.
0: Hát a sütőtököt egyszerűen még egy éles késsel is nehéz néha elvágni, nem mondjuk akkor farigcsálni. És hát van a töknek hazánkban azért, nyilván rengetegféle felhasználása van, de hát van egy külön polc hazánkban.
1: Igen, a mag és az olaj számára. Ez egy különleges kincse a magyar konyhának, ugye salátákhoz, hideg előételekhez, krémleveseknek a tetejére vagy desszertekhez, és akkor itt említenénk meg az Őrség zöld aranya országtól, tehát 2016-ban volt a győztes, és Szó Gellért, Salgó Tarjánit cukrász készítette, és biztos vagyok benne, hogy nagyon sok hallgató tudja, hogy melyik ez a torta, mert a mai napig is készítik, nem csak augusztusi időszakban az országtorta időpontjában, hanem fagylaltként is, és benne van a vitrinekben, a cukrászákban, nagyon kedvelt torta.
0: No, hát nyilvánvalóan rátérünk majd ezek után arra, hogy hogyan is lehet felhasználni a tököt, de most nem csak erre a hagyományos felhasználásra térünk ki, hanem egy kicsikét a különlegességekre, úgyhogy zenélünk és folytatjuk.
2: A Magyar Fencei és a tegnap slágerei. Ez az Antrit reggel.

0: ez az Antrit reggel, azon belül is az Antrit Gasztró. Folytatjuk beszélgetésünket Szőke Anikó gasztró szakemberrel. Mai témánk, a mai alapanyagunk pontosabban a tök. Az imént átbeszéltük már, hogy honnan ered, hogy a faragás, a tökfaragás is honnan származik, hogy került be ide hozzánk is. És akkor most beszéljünk egy picit a különleges felhasználásokról. Tehát most nem az, hogy bedakjuk a sütőbe a sütődögöt, aztán megsütjük, aztán megesszük, hanem hogy mire lehet még ezeken az alapvetéseken túl felhasználni.
1: Igen, ugye a konyhánk tele van olyan megoldásokkal, amelyek elsőre meglepőek, mégis nagyon jól tudnak működni. Ilyen például a tökből készült humusz.
0: Opa.
1: Ugye a klasszikus csicseriborsós humusz őszi változata. Itt a sült sütőtök, a tahini, citrom, fokhagyma és az olívaolajnak az eredje adja majd ezt a kellemes állagot.
0: Mi az a tahini?
1: Hát ez egy sűrű, krémes paszta, amely pirított vagy natur szezámmagokat őrülnek finomra, és így készül el. Ez a közel-keleti és a mediterrán konyha egyik legalapvetőbb alapanyaga, bocsánat. Egyébként könnyen elérhető most már szupermarketekben, nem egy ilyen különleges alapanyag, úgyhogy ez a tökből készült humusz ilyen szempontból is itt elkészíthető.
0: Uh-huh. És hát, hogyha már mediterrán konyha, akkor az olaszok is használják bőségesen, gondolom én.
1: Igen, ez a tökös nyokki.
0: Nyokki?
1: Igen.
0: Nem gnocsi?
1: Nem, nyokki. És az a burgonya helyes csütörtökkel készített nyokki, ugye könnyű, puha és fajjal zsájába tálalva igazi ételmi különlegesség. Meg hát a házi ugye konyhában is könnyen el tudjuk készíteni.
0: Menjünk tovább. Tök csátni. Mi az a csátni?
1: Ez pedig egy Dél-Ázsiából, Indiából származó egy sűrű, pikáns fűszermártás, amelyet leggyakrabban friss vagy főtt gyümölcsökből, zöldségekből, ecetből, cukorból és intenzív fűszerekből készítenek. Ugye ez a fűszeres, savanykás, édes mártás a húsok mellé kiváló. Az alma, gyömbér, mazsola, sütőtök, egy tökéletes őszi ízvilág, és akkor ebből lehet ezt a tök csatnit elkészíteni.
0: Érdekes. Remélem, hogy jegyzetel. Nagyon találjuk itt a receptet, az ötleteket. Aztán nyilvánvalóan van ilyen, hogy tökös tészta szósz, meg tökből készült vaj. Menjünk ezeken tovább.
1: Igen, itt a sütőtökből készült krémes szósz, ugye kiváltja a tejszint, zsájával, parmezánnal, pirított tökmaggal igazi házias, kellemes őszi fogás lehet. De nem mindig ez a tejszínes, békönös változatot kell csak promotálnunk otthon sem. Tökből készült vaj. Amerikában nagyon népszerű, itt a lassan főzött sütőtök pürét fűszerekkel készítik el, és kenyérre kenve, palacsintába, süteménybe is kiváló.
0: Na, ennek majd utána nézek.
1: És szerintem a következő is tetszeni fog neked, ez a tökös sajtkrém, itt pedig a sült tök püré krém sajttal, szendvicsként, vagy mártogatósként, lehet vendégvárófalatokként, lehet ezt is kínálni.
0: Ezek annyira ilyen out of the box gondolatok, nem? Tehát, hogy lesz a sütőtökből vaj, meg sajtkrém? Eszembe se jutna.
1: De igen.
0: És közben
1: igen,
0: mégis van. Igen. Érdekes.
1: És akkor a risotto, ugye az olaszokra akkor vissza egy kicsit.
0: Ha.
1: Itt a sütőtök ugye krémessé teszi magát a risottót, és gyönyörű színt ad neki, fehér borral, parmezánnal, és a zsája nagyon harmonikus ízvilágot tud majd adni.
0: Hm. És lehet még, van egy ilyen felhasználás is, hogy tök magliszt.
1: Igen, ez a gluténmentes fehérjében gazdag, a panírozáshoz, süteményekhez, tésztákhoz is kiváló, úgyhogy ezzel is lehet egy kicsit akár barátkozni, vagy ismerkedni alternatívaként.
0: Érdekes, és van még egy meglepetés, a tökös koktél, amihez receptet is hoztál.
1: Igen.
0: Amivel majd folytatjuk a dal után.
2: A Magyar Fencei és a tegnap slágerei. Ez az Antrit reggel.

0: Ez az Antrit reggel, azon belül is az Antrit Gasztró. Folytatjuk beszélgetésünket Szőke Anikóval, gasztró szakemberrel. Mai témánk a tök, és akkor most rátérünk a sütőtökre, ugye koktélreceptet is ígértem, de tényleg te a végére hagyjuk, mert ilyen kis gonosz vagyok. Beszéljünk arról, hogy mitől lesz igazán jó a sütőtök vagy a sülttök.
1: Ugye ez akkor a legfinomabb, amikor mély narancssárga a húsa, magas a természetes cukortartalma, és lassan, alacsony hőfokon készül el. Itt a jó tök titka valójában három egyszerű dologból áll, ugye a megfelelő fajta, a megfelelő érettség és a sütési technika. Mm-hmm. Ugye maga a fajta ez a Hokkaidó, a nagydobosi, vagy a kanadai pézsmatök. Ugye ezeknek nagyon édes a húsa, krémesebb az állaga, és nem fog bevizesedni sütés közben. Ez a klasszikus Halloween tök, amit látunk, ez a hatalmas, ezek nem jók sütésre, mert nagyon rostos, vizes és kevésbé édes, ez tényleg csak a faragásra díszítő elemként ajánlott. És igazából az érettségnek az a kulcsa, hogy maga a termés az kemény héjú, húsos a méretéhez képest, száraz, parafaszerű.
0: A szára.
1: Igen, így van. És ugye ez jelzi, hogy a tök beérett, és magas a cukortartalma. Hát hasonlóan vizsgáljuk meg, mint a dinnyét nyáron.
0: Ezt is kopogtatjuk?
1: Hát, hogy nem bízzuk a véletlenre. És akkor a lassú sütés pedig ugye elő fogja hozni az ízeket, lassan fog akkor karamellizálódni, és akkor 160-180 Celsius fok között fogjuk sütni, elég hosszú ideig, akár 50, 70 vagy 90 percig is, a héjjal együtt készítjük, mert így nem fog kiszáradni a húsa. A lassú sütés elő fogja hozni ezt a diós, mézes aromást, amitől igazán különleges a sütőtök.
0: És látom, hogy lehet rá sót rakni?
1: Igen, mert ugye a só az mindig kiemeli az édes ízt, ugye ezt már többször megemlítettük sütés, vagy sütemi recept közben is, úgyhogy ezt nem szabad elfelejteni.
0: Értem. No, és akkor most elő lehet venni a noteszokat, mert hogy jönnek a receptek. Hoztál egy lekvárt?
1: Igen, ugye a lekvárt azt szoktak tenni akár sütés közben is a tökre, de készítenek is. Egy gyors szilvás sütőtök lekvárt hoztam. Ez a sült sütőtök és a szilva együtt nagyon finom, krémes, egy gyorsan elkészülő őszi csemegét fog majd adni, és akkor maga a hozzávalók. 50 dek a megsült, pépesített sütőtök, 30 dek a szilva, lehet ezt fagyasztott is, ízlés szerint méz vagy cukor, és a fűszerei pedig a fahéj, a vaníliás cukor, vagy egy csipet csípős paprika, ami nagyon különleges és pikánsá teszi ezt a kis fogásunkat. És maga az elkészítés, ugye a megsült sütőtök húsát kapadjuk ki a héjából, a szilvát, ha fagyasztottak a levével együtt, ugye forraljuk fel egy lábasban, adjuk hozzá a sütőtököt, majd botmixerrel pürésítsük simára, ugye forraljuk össze újra, és kislángon főzzük még 10 percig, ízesítsük a mézzel és a választott fűszerekkel.
0: Mm. És akkor ezt lehet tölteni bármibe?
1: Igen, sütőtökör, szilva, lekváros bukta, ugye elkészítjük a keltésztás buktát, és ennek közepébe pedig ezt a sütőtökös pürét és a sűrű házi lekvárt bele fogjuk majd tenni, vagy szilva lekváros pite is létezik, ugye akkor pitét fogunk készíteni.
0: Mm. Érdekes, egyébként finomnak.
1: Igen, igen, igen.
0: No, és akkor az őszi koktél krémes, fűszeres, illatos. Ez hogy
1: működik? Igen, hát egy adagra hoztam a receptet. Ez 4 evőkanál sült sütőtök püré, 1 deciliter narancslé, 1 deciliter alma, 1 evőkanál méz vagy barna cukor, 1 csipet fahéj, 1 csipet szerecsendió, és a teáskanál frissen reszelt gyömbér, és az 4-5 jégkocka, és akkor az alkoholos változata, hogyha egy kicsit megbolondítjuk, 3 cent rummal, vagy akár viszkivel is. Mm. És akkor maga az elkészítése, ezt a sült sütőtök pürét összekeverjük a mézzel, a fahéjjal, a szerecsendióval és a gyömbérrel, hozzáadjuk a narancslevet, az almalevet, majd összerázzuk egy sékerben a jéggel együtt, hogy krémes, illatos legyen ez az ital, pohárba kell szűrni, és díszítjük akkor narancshéjjal, vagy egy pici tökmaggal.
0: És hogyha szeszeset csinálunk, akkor meg...
1: Hát akkor a rumot azt hozzá tesszük még, és akkor még exotikusabb lesz majd az ízvilága.
0: Na, próbálja ki ezeket a recepteket, és mondja meg nekünk, hogy hogyan is sikerültek, milyenek voltak. Köszönöm, hogy itt voltál.
1: Én köszönöm, minden jót.
0: Minden jót. Na hát, mi pedig gyorsan összegezzük a reggelt, mert szép lassan kifutunk az időből. A napjutós tagjait kérdeztük például arról, hogy a korral egyszerre jár-e a tisztelet, és azt hiszem, hogy egyhangúan azt mondtuk, hogy nem. Aztán beszéltünk az élelmiszerpazarlásról, ami hát egy komoly probléma az adatok alapján, mert hogy majdnem 200 ezer tonna élelmiszert pazarolunk el egy évben hazánkban, és hát beszéltünk, hogy hogyan is lehet ez ellen tenni, milyen praktikák vannak, illetve milyen alkalmazás, mert van egy ilyen alkalmazás is, az is szóba került. Végül pedig Róra Nikóval utaztunk, Szőke Anikóval pedig sütőtököt készítettünk, koktélt, meg mindeneket, és hát itt vagyunk, mozgalmas volt a reggel, továbbra is ajánlom magunkat, holnap reggel ismét együtt, addig pedig minden jót!
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
4: Omuda és Jayco. Szeptembertől már Szekszárdon is. Új autószalonnal debütál a nyitrai csoport. Megérkeztek az Omuda és Jayco automárkák Szekszárdra. Kanyarodj rá szeptemberben az izgalmas nyitási akciókra. Foglalj tesztvezetést és regisztrálj a nyereményjátékra. Részletek az omuda.jayco.fx.hu oldalon, vagy Szekszárdon az FX autóházban. Cím Pásztor utca 8.
5: Október 2-án minden út Játékországba vezet. Ünnepeld velünk Játékország Tolna 5. születésnapját. Egy délután tele élményekkel. A színpadon Dr. Béres és Goldigeri, emellett minidiszkó, csillámtetkó, tombola, közös tortázás, hot dog és jelmezes sztárvendégek várnak mindenkit. Ne maradj le, a jegyek gyorsan fogynak. Jegyek kizárólag elővételben vásárolhatók a Játékországban, valamint a Romkár Travel tolnai és szekszárdi irodáiban. Játékország Tolna, október 2-a, ott a helyed.
6: Ebédeljen finomat, barátságos áron, elegáns, igényes környezetben, a Café Amaretto vendéglőben. Menüsétkeztetés hétfőtől szombatig. Café Amaretto. Cukrászdánkban születésnapi és esküvői tortáját is megrendelheti. Café Amaretto vendéglő. Menüsétkeztetés kicsit másképp. Szekszárdon a Béri Balog Ádám utca 4-6 szám alatt. Rendezvények lebonyolítását is vállaljuk.
3: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
7: Elbocsájtottak a kormányból egy helyettes államtitkárt. Visszalépett a székesfehérvári foci csapat megvásárlásától a brit olasz cégcsoport. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A vármegyékből ismét megyék lesznek. A Tisza kormány még szeptember elején döntött erről. A vármegye és a főispán elnevezéseket a Fidesz vezette be 2022-ben. Azzal érveltek, hogy a vármegye szó használatának visszaállítása biztosítja az 1000 éves magyar államiság alkotmányos hagyományainak továbbélését a mai magyar jogrendben, illetve erősíti a nemzeti összetartozás eszméjét és a magyar demokrácia nemzeti karakterét. A Fidesz 2022. július 19-én fogadta el az alaptörvény 11. módosítását, amelynek része volt a megyék, vármegyékké és a kormány megbízottak főispánná való átnevezése. Elbocsájtottak a kormányból egy helyettes államtitkárt. A Szociális és Családügyi Minisztériumból távoznia kell Galambos Katalinnak, aki a fogyatékossággal élő emberek egyenlő esélyű hozzáféréséért felelős helyettes államtitkári pozíciót töltötte be. Kátai Németh Vilmos miniszter nem tért ki arra, miért szakított munkatársával. Szűkszavúan annyit közölt, megszűnt iránta a vezetői bizalom. Először kerülték körbe rotációs kapával a Balatont. Tóth Tamás egy jó barátjával együtt pénteken indult, vasárnap élt célba 210 kilométert megtéve a 2,5 nap alatt. Már 4-szer nyerte meg a Lébény Kupa rotációs kapa versenyt, így idén új kihívás után nézett. Egy gyári kapálógépet alakítottak át, egy 4 ütemű motor rakott össze, hogy a szerelés után gyorsabb legyen, így ne csak 5-10, hanem akár 25-30 kilométerrel is tudjon haladni. De nem csak gépekkel, hanem 4 lábúval is megtették már a távot, korábban Szamárral járta körbe a Balatont. Emberkereskedelem és kényszermunka miatt emelt vádat a Nógrád vármegyei főügyészség egy 36 éves salgótarjáni férfival szemben, aki napokig fogva tartott egy nőt, hogy Ausztriába vigye prostituáltnak, közölte a vádhatóság. A férfi 2024-ben egy közösségi oldalon ismerte meg a kiszolgáltatott helyzetben lévő sértettet. Miután a nő bizalmába férkőzött, egy ismerőse házába vitte, ahol napokig tartotta fogva, a nőt kereső rokonokat pedig elküldte. Az emberkereskedő a sértettet több férfinek is felkínálta, hogy pénzért szexuális szolgáltatást nyújtson nekik. Végül a sértett 5 nap után egy másik nő segítségével szökött el. Egy közeli kisbolt eladójától kért segítséget, aki értesítette a rendőrséget. A Nógrád vármegyei főügyészség vádiratában a férfi 12,5 év fegyház büntetésére tett indítványt. Az ügyben a balassagyarmati törvényszék dönt. Visszalépett a székesfehérvári foci csapat megvásárlásától a brit olasz Racing City Group cégcsoport. A vevőjelölt nem tudta megszerezni és bemutatni a Fehérvár FC Kft. Vásárlásához szükséges bankgaranciát, jelentette be Facebook oldalán kedden Cser Palkovics András, Székesfehérvár polgármestere. Mindez pedig azt jelenti, hogy az eddigi két vevőjelölt közül egyik sem lesz a Videoton tulajdonosa. Emiatt újabb pályázati kör kiírására lesz szükség a csapat értékesítéséhez.
3: Rádió Antrit időjárás.
7: Ma derült, napos, száraz idő várható a délkeleti-keleti szelet élénk, Sopronnál olykor erős lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 22 és 26 fok között alakul. Holnap is napos, csapadékmentes idő ígérkezik. A keleties szél többnyire mérsékelt marad, de északnyugaton a déli szél megélénkülhet. Sopron környékén egy-egy erős lökés is lehet. A minimum 0 és 12, a maximum 22 és 27 fok között alakul.
2: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Rádió Antrit FM 105.1.
8: Szép szerdát kívánok mindenkinek, én Gíci Adrián vagyok, szeptember utolsó napja van, és hogyha most kapcsolódnak hozzánk, éppen jókor érkeztek, legyen kellemes ez a délelőtt, maradjanak velünk, jön a zene, ahogy megszokták.
3: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljesen.

0: Egy helyen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk.
1: Ez csak a Rádió Antritól lehetséges.
0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei, ez a Rádió Antrit. Szeptember 30-ához lapoztunk a naptárunkban. Szerda van, ne felejtsék el felköszönteni Jeromos nevű ismerőseiket ma. Nekik van a névnapjuk, és akkor néhány szó az időjárásunkról. Száraz, zavartalanul napos időre számíthatunk ma. Napközben többfelé élénk lesz a keleti délkeleti szél, délután pedig majd 26 fok körül alakul a hőmérséklet itt Szekszárdon és környékén. Ami pedig a folytatást illeti, holnap észak felől egyre többfelé jelennek majd meg vastagabb fátyolfelők az égen, melyek szűrhetik a napfényt, de csapadék ezen a napon sem várható. Elsősorban a Dunántúlon lehet élénk északnyugaton erős a déli délkeleti szél. Holnap a legalacsonyabb hőmérséklet 0 és 11 fok között alakul, a délután órákban pedig 22 és 27 fok közötti maximumokra van kilátás.
1: Egy helyen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antriton lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei. A ma kedvencei és a tegnap slágerei. Ez a Rádió Antrit.

Egy helyen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antriton lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: kiderül a képlet.
1: A ma kedvencei és a tegnap slágerei ez a Rádió Antrit. Hogyha Szekszárdon vagy a környéken él, és van egy 8 és 12 év közötti gyermeke, aki szeret biciklizni, akkor érdemes lehet megismerkednie a Szekszárdi Kerékpáros SE új programjával. A klub 12 hetes kezdő tanfolyamot indít a gyerekeknek, ahol játékos formában, biztonságos környezetben gyakorolhatják a magabiztos kerékpározás alapjait. A foglalkozásokon a fékezéstől és a kanyarodástól kezdve az akadályok leküzdésén át, egészen a kressz alapvető szabályaik. Több fontos készséget is elsajátíthatnak. A program része lesz a közös kerékpározás és a túrázás is. A cél pedig az, hogy a gyerekek ne csak ügyesebben, hanem biztonságosabban és önállóbban is közlekedjenek két keréken. A foglalkozásokat péntekenként délután 5-től 6-ig tartják, az első alkalom pedig október 9-én lesz.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám!
4: Az Ergonom Kft. Immár több mint 30 éve a biztonság égisze alatt végzi tevékenységét. Munka, tűz és környezetvédelmi, foglalkozás egészségügyi vagy gépvizsgálati szolgáltatásunk mellett első segélynyújtó és munkavédelmi képviselőképzéssel, valamint tűzvédelmi szakvizsgára való felkészítéssel is állunk rendelkezésére. Ránk mindenben számíthat. Biztonságos és egészséges munkavégzés a mindennapokban. Ez az Ergonom Kft. Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 16. Telefon 20-388-27-30. www.ergonom.hu.
5: Haló! Haló!
6: Haló! Sárvíz autóüveg kereskedés.
5: Haló! Hónap mennénk a Pityuval, ott mindig megázunk, ha esik. Segítsen már!
6: Ön miben segíthetek?
5: Hát szélvédő kéne nekünk.
6: Milyen típusú az autó?
5: Autó? Miféle autó? Mink a lovaskocsival vagyunk, kérem!
7: Autója szélvédőjét cserélje ki nálunk. Sárvíz autóüvegkereskedés. Azonnali kaszkókár felvétel szerződött partnereknek. Precíz munka, gyors határidő, mosolygós árak. Szekszárdon a Sárvíz utca 14-ben.
8: Megváltozott telefonszámunk 20-936-35-35.
5: Haló! És a lóval mi lesz?
9: Ha szombat, akkor svédasztalos ebéd a Pizzamában. Már 4950 forinttól. Kínálatunkban 20 féle főételből, pizzákból, salátákból és desszertekből választhatsz. Vállaljuk zárt körű rendezvények, családi, baráti és céges találkozók szervezését, akár svédasztalos kiszolgálással is. Kedvezményes előfoglalás a 74-444-555-ös telefonszámon. Pizzama. Nem csak pizza, nem csak ma.
1: Menőajánlatok a Rádió Antriton. A Szász étteremben ma kakukkfűves burgonya krémleves ebédelhetünk, vagy kérhető hideg gyümölcsleves. A főételek közül pedig választható havaj csirkemell kukoricás rizssel, vagy kérhető rántott sertésszelet burgonyapürével. A pizza ma mai kínálata. Itt erőleves ebédelhetünk zöldséggel, lúdgégetésztával, az elmenő leves plusz sült csirkecomb, jóasszony módra jázmirizssel, a bimenü pedig leves plusz túrós tészta porcukorral. A Café Amaretto étterem mai kínálata. Itt gyümölcsleves ebédelhetünk, vagy kérhető minestrone leves. A főétel közül pedig választható tejfölös csőben sült burgonya húspogácsával, vagy kérhető tökfőzelék Stefánia vagdaltal. A C-menü pedig vasi pecsenye rizibizivel és joghurtos salátával. Minden menü mellé ajándékfagyit adnak.
2: Ennyi volt a reklám!
1: Egy kis olasz hangulat jön most, egy olyan dal, amit az első ütemek után szinte lehetetlen összekeverni mással. Ingrid a 2000-es évek elején robbant be ezzel a különleges franciás olaszos hangzású dallal. Érkezik a Tour Futu, itt a Rádió Antriton.
2: Vissza a zenéhez, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió Antrit.

meghallgatni a Budapesti Rádiót, ha van szexárdi is. Ez a Rádió Andrit, a ma kedvencei és a tegnap slágerei.

Egy helyen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antritól lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: Annó kedvencei és a tegnap slágerei, ez a Rádió Antrit. Lassan elérkezünk ennek az órának a végéhez, de természetesen még bőven van mit hallgatni és együtt tölteni ebből a szerdából. Hamarosan érkeznek a hírek, úgyhogy érdemes velünk maradni, utána pedig újra visszatérünk a zenéhez. Rádiózzunk együtt!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Kia Sportage 8.949.000 forintért. Vagy 0% THM-mel. Vagy ajándék automata váltóval. Minden élmény egy döntéssel kezdődik. Válassz további bestseller ajánlataink közül. Keresd kedvezményes Sorento vagy K4 modellünket márka kereskedésünkben.
4: Autohof Kft. Szekszárd, Palánki út 1.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Szeptemberben kóstold meg a Dom Pepe Fried Chicken Burgert, vagy ha hónap extra pizzájára vágynál, próbáld ki a chorizo sütőtökös vagy a vegán kolbászos sütőtökös pizzát. Wow, Dom Pepe, több mint pizza!
7: Csúcs technológia a Spiritben.
8: Nyitott MR, digitális röntgen és egyéb modern orvosdiagnosztikai eszközök, széleskörű laborvizsgálatok, amelyek mind az ön egészségét és kényelmét szolgálják.
7: Orvosaink szaktudása garancia arra, hogy a felállított diagnózis után kiemelt figyelmet, minőségi ellátást kapjon, a tüdőgyógyászattól kezdve a kardiológián, az ortopédián át az urológiáig, számos szakterületen. Találkozzunk Szekszárdon az Ébel Miklós utca 3 szám alatt a Spirit Egészségcentrumban, mert nekünk fontos az ön egészsége.
2: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Antrit.
9: Elérhetőek lesznek az ügynökakták. Exkluzív interjúban reagált Hankó Balázs a mentelmi jogának felfüggesztésére. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Elérhetőek lesznek az ügynökakták. November 4-én elindul a nyitottakták.hu weboldal, amelyen hozzáférhetővé és letölthetővé válnak az egykori magyarországi állambiztonsági szervek iratai, az úgynevezett ügynökakták, jelentette be Csegergő Bendegúz, az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárának főigazgatója sajtótájékoztatón. Közölte, a kereshető adatbázisban a törvényi előírásnak megfelelően 4 dokumentumtípus válik elérhetővé. Novemberben kerülnek a honlapra a 6-os kartonok, a B-naplók és a mágnes szalagok H jelű adattára. Majd második lépésben 2027. február 25-ig nyilvánossá válnak a B-dossziék, vagyis a hálózati személyek beszervezési dossziéi. Csegergő Bendegúz hangsúlyozta, a kezdeményezés nemzetközi szinten is egyedülálló. Exkluzív interjúban reagált Hankó Balázs a mentelmi jogának felfüggesztésére. Rendkívüli nyilatkozatot adott a Hír TV-nek a hétfőn felfüggesztett mentelmi jogú politikus. A volt miniszter határozottan visszautasította az ellene felhozott vádakat. Úgy fogalmazott, ha úgy vádolnak valakit, hogy a tényeket nem ismerik, az súlyos hiba. Hozzátette, hogy amennyiben a vádak ismerik a tényeket, mégis alaptalanul támadnak, az már bűncselekménynek minősül. A politikus az interjúban részletesen cáfolta az ellene felhozott hatósági gyanúsítások alapjait. Kijelentette, mindenben együttműködik a nyomozó hatóságokkal a teljes igazság tisztázása érdekében. Aggasztó adatok láttak napvilágot a magyarországi betöltetlen álláshelyekről. Friss munkaerőpiaci jelentést tett közzé az Európai Unió statisztikai hivatala a tagállamok helyzetéről. Az üzleten.hu munkaügyi összefoglalója szerint a betöltetlen álláshelyek aránya kritikus szinten mozog nálunk. A munkaerőhiány elsősorban a feldolgozóipart és az egészségügyi szektort sújtja a leginkább az országban. A vállalatok a szakképzett munkaerőhiánya miatt kénytelenek beruházásokat elhalasztani vagy leállítani. Szakszervezetek szerint a bérszínvonal radikális emelése nélkül nem oldható meg a tartós munkaerőhiány. Súlyos bűncselekmény történt a fővárosban. A rendőrség tájékoztatása szerint egy maszkos elkövető fegyverrel fenyegetett meg egy bolti eladót. A rabló készpénzt követelt a pénztárból, majd a zsákmánnyal együtt gyalogosan menekült el. A rendőrség azonnal lezárta a környező utcákat és nagy erőkkel megkezdte az adatgyűjtést. A helyszíni szemle során a nyomozók több fontos tárgyi bizonyítékot és új lenyomatot is rögzítettek. Az üzlet biztonsági kameráinak felvételeit jelenleg is elemzik a területi nyomozó osztály munkatársai. A hatóságok kérik a lakosságot, hogy aki látta az esetet, tegyen bejelentést.
2: Rádió Antrit időjárás.
9: Ma derült, napos, száraz idő várható, a délkeleti-keleti szelet élénk, Sopronnál olykor erős lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 22 és 26 fok között alakul. Holnap is napos, csapadékmentes idő ígérkezik. A keleti szél többnyire mérsékelt marad, de északnyugaton a déli szél megélénkülhet. Sopron környékén egy-egy erős lökés is lehet. A minimum 0 és 12, a maximum 22 és 27 fok között alakul.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Antrit, FM 101.
0: 11 óra után járunk, ilyenkor sok helyen egy kicsit felpörögnek az események, készül az ebéd, jönnek, mennek a tendők, vagy éppen közeleg egy rövid pihenő. Bárhogyan is telik ez a szerda, örülünk, hogy ismét minket hallgatnak.
2: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen a munkát.

jöjjön a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antritól lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: Am a kedvencei és a tegnap slágerei ez a Rádió Antrit. Nem mindennapi történelem órára számíthatnak azok, akik október 6-án ellátogatnak Teverre. A Tolna vármegyei település művelődési házának udvarára ugyanis egy különleges utazó élmény kiállítás érkezik, amely második Rákóczi Ferenc életét és korát mutatja be modern, interaktív formában. A látogatók nem egyszerűen vitrinek előtávol ismerhetik meg a fejedelem történetét. Óriási videófalakon elevenednek meg a korszak eseményei, képregény mutatja be Rákóczi börtönből való szökését, tabletteken pedig még a korabeli kastélyszobákat is berendezhetik. A program során a fejedelem gyermekkorától a bújdosáson át egészen a rodostói számüzetésig követhetik végig az életútját. A hangulatot többek között fejhallgatón hallgatható Rákóczi induló és pecsételési feladat is színesíti. A kiállítás reggel 9 és délután 4 óra között látogatható, és iskolai csoportokat, családokat, valamint minden történelem iránt érdeklődőt várnak.
1: Miért hallgat a Budapesti Rádiót? Ha van szexárdi is, ez a Rádió Antrit. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei ez a Rádió Andrit. Tolna megyében több alkalommal is lehetőségünk lesz fért adni a következő napokban, így aki szeretne segíteni, több időpont közül is választhat. Szekszerdon a Béri Balog Ádám utcai területi vérellátóintézetben október 5-én reggel 8 és délután 5 óra között várják a véradókat. Dombóváron a Kórház utcai transzfúziós osztályon október 6-án, illetve október 8-án is lehet vért adni, mindkét napon reggel 8-tól délután 3 óráig. Szekszerdon pedig október 9-én is lesz lehetőség véradásra, akkor reggel 8-tól délután 1 óráig. A véradás néhány perc alatt megvan, a levet vér pedig több beteg gyógyulásához is hozzájárulhat. Hogyha ön egészséges és megfelel a véradás feltételeinek, egyetlen alkalommal akár 3 embernek is segíthet.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Egy újabb kincskereső élmény vár téged a Hádában. Teljesen új őszi-téli árukészlettel várunk október 2-án pénteken Szekszárdon a Széchenyi utca 1-7 szám alatt. Látogass el hozzánk és fedezd fel teljesen új árukészlet

0: és vásárolj állandó 5999 forint per kilogramm áron. Irány a háda.
1: Omuda és Jayco. Szeptembertől már Szexárdon is. Új autószalonnal debütál a nyitrai csoport. Megérkeztek az Omuda és Jayco automárkák Szexárdra. Kanyarodj rá szeptemberben az izgalmas nyitási akciókra. Foglalj tesztvezetést és regisztrálj a nyereményjátékra. Részletek az omudajaycofx.hu oldalon, vagy Szexárdon az FX autóházban. Cím Pásztor utca 8.
2: Költséges volt az iskola kezdés. Tartól akár 110 000 forintot is kaphatsz okos eszközvásárláshoz. Szeret

0: hu weboldalon, a 1223-as telefonszámon, vagy értékesítési pontjainkon. TAR! Minden, ami telekommunikáció.
1: Menő ajánlatok a Rádió Antriton. A Szász étteremben ma kakukkfűves burgonya krémlevest ebédelhetünk, vagy kérhető hideg gyümölcsleves. A főételek közül pedig választható havaj csirkemell kukoricás rizssel, vagy kérhető rántott sertésszelet burgonya pürével. A pizza ma mai kínálata. Itt erőlevest ebédelhetünk zöldséggel, lúdgégetésztával, az elmenő leves plusz sült csirkecomb, jóasszony módra jázmirizssel, a bimenő pedig leves plusz túrós tészta porcukorral. A Café Amaretto étterem mai kínálata. Itt gyümölcslevest ebédelhetünk, vagy kérhető minestrone leves. A főételek közül pedig választható tejfölös csőben sült burgonya hús pogácsával, vagy kérhető tökfőzelék Stefánia vagdaltal. A C-menü pedig vasi pecsenye rizibizivel és joghurtos salátával. Minden menü mellé ajándékfagyit adnak.
2: Ennyi volt a reklám!
1: Van az a dal, ami néhány másodperc alatt nyeri hangulatot varázsol, és még akkor is mosolyt csal az ember arcára, hogy odakint már szeptember végét érjük. Már is érkezik a Daft Punk és a Get Lucky, ami 2013 egyik hatalmas világslágere lett.
2: Vissza a zenéhez, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió Antri.

jöjjön a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antritól lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei. Egy helyen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antritól lehetséges.

legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárd információk. Ez csak a Rádió Antritól lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei ez a Rádió Antrit, mert lassan a déli órához érkezünk, úgyhogy mielőtt tovább mennénk a szerdai nappal, egy rövid időre jönnek a térség legfontosabb hírei. Hallgassák meg ezeket, aztán természetesen újra a zenéi lesz a főszerep. Addig is maradjanak velünk, pihenjenek meg egy pillanatra, ha tehetik. És ha éppen ebédszünetben vannak, kívánok hozzá kellemes perceket és jó étvágyat is.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Van úgy, hogy az ember nem csupán munkát keres, hanem a saját útját, azt a helyet, ahol a tehetsége és az elképzelése valóban találkozik. Ha munkát keresel, vagy van ugyanállásod, de úgy érzed, nem vagy a helyeden, és ideje lenne váltani, gyere el október 13-án Szekszárdra, a Babits Mihály Kulturális Központba, a kormányhivatal által szervezett állásbőrzére. A rendezvényen csemegészhetsz a legfrissebb Tolnavár megyei állásajánlatok között, és személyesen is találkozhatsz számos Tolnavár megyei munkáltatóval. Ha aznap esetleg mégsem sikerülne megtalálnod a számításaidat, a további keresést számos hasznos szolgáltatással igyekszünk eredményesebbé tenni. Beavatunk az álláskeresés és a megnyerő önéletrajz elkészítésének praktikáiba, a külföldi munkavállalás rejtelmeibe, a munkajog munkavállalókat érintő kérdéseibe, ráadásul ki is próbálhatod magad egy gyors állásinterjú szituációban. Ha állást keresel, ne habozz, legyél ott, mert lehet, hogy október 13-án rád talál a hozzád illő hivatás.
4: Kareszkám, de régen láttalak, merre jártál?
5: Most fizettem ki a családi nyaralásunkat, és már vágjuk a centit, mert nem sokára indulunk.
4: Nyaralást? De jól megy valakinek.
5: Leszigeteltük az egész házunkat a födémmel együtt, és ezzel annyit spóroltunk, hogy a megtakarított pénzt nyaralásra költhetjük.
4: Aha, így már értem.
6: Felújítana, vagy szeretne spórolni a fűtés és a hűtés számlán? Hőszigár. Hőszigetelés pincétől a padlásig, közvetlenül a gyártótól. Hőszigár a legjobb bár. Szekszárdon a Kesejűsi út 38-as szám alatt.
7: Ebédeljen finomat, barátságos áron, elegáns, igényes környezetben, a Café Amaretto vendéglőben. Menüsétkeztetés hétfőtől szombatig. Café Amaretto. Cukráltánkban születésnapi és esküvői tortáját is megrendelheti. Café Amaretto vendéglő. Menüsétkeztetés kicsit másképp. Szekszárdon, a Béri Balog Ádám utca 4-6 szám alatt. Rendezvények lebonyolítását is vállaljuk.
2: Ennyi volt a reklám. Minden, ami Szekszárd, minden, ami Tolna, minden, ami régió. A legfrissebbek itt, a Rádió Antritban.
8: Szakmai napok a Balassa János kórházban. 15 éves a Morzsó Egyesület, Szárdán is zavartalan lesz a napsütés. Szekszárd legfontosabb hírei a Rádió Antritban. Üdvözlöm, Janner Joli vagyok. A Tolna vármegyei Balassa János Kórház 225 éves jubileumi évének egyik különleges szakmai eseményeként szeptember 24-én gasztroenterológiai szakmai napot szervezett dr. Kovalcsik Zsolt osztályvezető főorvos. A rendezvénynek a PTE Kultúratudományi Pedagógus Képző és Vidékfejlesztési Kara adott otthont, a program pedig a nagy érdeklődésre való tekintettel a tervezetnél is szélesebb szakmai közönséget szólított meg. A szakmai nap megnyitásakor Kárpáti Veronika, a 2-es belgyógyászati osztály osztályvezető főnővére köszöntötte a résztvevőket. A jubileumi év szellemiségéhez méltó módon a nap nem csupán a jelen szakmai eredményeiről szólt, hanem arról a több évtizedes útról és szakmai örökségről is, amelyre a kórház mai gasztroenterológiai ellátása épül. Veronika előadásában kiemelte, nem a számoktól lesz életszerű az osztály, hanem az emberektől és azoktól a küzdelmektől, amiket a mindennapokban megvívtak. A Balassa gasztroenterológiájának története generációk munkája, tudásáról, elhivatottságáról és folyamatos fejlődéséről szól. A program különlegességét az is adta, hogy a résztvevők egyetlen napon találkozhattak a kórház jelenlegi szakembereinek, korábbi kollégáinak és több neves hazai intézmény elismert szakértőinek tudásával. A Balassa János Kórház részéről többek között dr. Ken Zsuzsanna, Tóth Szilvia, dr. Halmos László Barna, dr. Pap Gábor, dr. Kovácsik Zsolt és dr. Salamon Ágnes tartott előadást, de a gasztroenterológiai csapat mellett más szakterület is képviseltette magát. Dr. Szemes László, a sebészeti osztály osztályvezető főorvosa is előadást tartott. A programban a rezidensek és az ápolási terület munkatársai is szerepet kaptak, jól mutatva, hogy a korszerű betegellátás valódi csapatmunka. A kisgyermekes családok segítését, a környezettudatos nevelést és a képességfejlesztés zászlajára tűző Bátaszéki Morzsó Egyesület szombaton ünnepli megalakulásának 15. évfordulóját egy jubileumi rendezvény keretében. A részletekről az Egyesület elnöke Müller Zsuzsa beszél.
9: A Morzsó Egyesület 2011-ben alakult meg, és a 0-tól 7 éves korig nevelhető, fejleszthető gyermekeket várja. Tulajdonképpen ezek a gyerekek a meglátásom szerint hídon járnak a család, az anyaöl és az intézményes nevelés között. Nagyon jó kis közösség alakult ki évről évre. Befogadunk mindenkit, aki szeretne közénk jönni, feltétlen elfogadás, biztosítunk szeretetet, és a belső kincsek értékének a felfedezését, a szabad játék lehetőségét, de ugyanakkor az önállóság örömének a megismerését is, no és a szabályok elfogadását. Ezen törekvésünket követjük majd szombaton is, megalakulásunk 15. évfordulóján, ahol jelen lesz a múlt, a jelen és a jövő, hiszen hívjuk a kismorzsusokat is, akik most vannak közöttünk, azokat is, akik a jövőben jönnek közénk, és azokat is, akik ma már a gimnázium falai között vannak. Egy délután van tulajdonképpen megünnepelve, ahol találkozik a múlt, a jelen, a jövő. Igyekszünk egy tartalmas jubileumi délutánt biztosítani a gyerekeknek, szüleiknek. Ez egy nagy, közös morzsú találkozó.
8: A Babits Mihály Kulturális Központ és a Szekszárdi Tücsökzenés Színpad Egyesület közös szervezésében szeptember 26-án szombaton került megrendezésre a Gemenc hangja 2026 énekverseny. Az eseményről Béresné Kollár Évát, a Tücsökzenés Színpad vezetőjét kérdeztük.
10: Idén 8. alkalommal kerül megrendezésre a Gemenc hangja néven futó énekversenyünk. Ezt a versenyt tulajdonképpen már 31 éve rendezzük, de először még megyei szintű verseny volt. Az internet jó voltából egyre szélesebb körben ismerték meg ezt a versenyt, így aztán 8 éve már országos versenyén nőtte ki magát. Idén kicsit változott megint a zsűri összetétele. Egyetlen állandó tényező van, a zsűri elnöke minden évben Nagy Anikó, Jászai és Artis Szilvia színésznő, énekművész. Ő mindig itt van minden évben, és nagyon nagy örömmel jön hozzánk zsűrizni, szereti nagyon Szekszárdot. A többi zsűri tag az visszatérő, egymást váltják szinte évről évre. Idén Parag Tibor volt az egyik zsűri tag, és Juhász Bence színész a másik zsűri tag. Ezen kívül volt 3 fős civil, és 3 fős diák zsűrink is. Nagyon élvezték az előadásokat. Itt voltak 7-8 éves gyerekek is a gyermek egy kategóriában, és hát voltak egyetemista hallgatók is. Idén a betegség miatt sajnos elég sokan vissza kellett mondják a fellépést, tehát egy picit szellősebb volt most a verseny lebonyolítása, mert némileg kevesebb volt a létszám így a betegségek révén, de fantasztikusan sikerült. Én nem tudom, hogy lehet még túlszárnyalni önmagunkat. Már a gyerekekre értem ezt, mert mindig azt gondoljuk, hogy ennél magasabb színvonalú énekléssel már nem lehet jönni, de valahogy úgy alakul állandóan, hogy csak csodálkozunk, hogy jön ki egy 14 éves vagy egy 16 éves gyerekből ilyen hang, hogy lehet már ennyire tehetséges, és mindegy, hogy erre a pályára készül, vagy csak hobbiból énekel.
8: Szeptember 26-án a budapesti Pest-Szent Imrei Sportkastély adott otthont a Grappling Magyar Bajnokság junior, felnőtt és veterán döntőjének, ahol 40 egyesület 128 versenyzője mérte összetudását a G és No G kategóriákban, tudtuk meg az ERTM Facebook oldaláról. A rangos országos megmérettetésen a szekszárdi Maori Brazil Jiu-Jitsu Team 6 versenyzővel képviseltette magát, akik nagyszerű teljesítményt nyújtottak az erős mezőnyben. A versenyen Illés Zsombor junior 92 kg-os gi és nogi kategóriában második, Kerekes Dénes junior 84 kg-os gi kategóriában harmadik, Seregi Balázs junior 130 kg-os gi-ben második, nogi-ben harmadik, Hinek Armand felnőtt 66 kg-os nogi kategóriában harmadik, Tóth Máté pedig veterán 92 kg-os gi-ben és nogi-ben is magyar bajnok lett. A megszerzett érmek és helyezések mellett legalább ennyire értékes a versenyen mutatott küzdőszellem, bátorság és fejlődés. Összességében elégedett vagyok a csapat teljesítményével, a srácok nagy része még viszonylag kevés tapasztalattal rendelkezik ezen a szinten, mégis bátran és eredményesen versenyeztek. Tudjuk, miben kell fejlődnünk és dolgozunk tovább. A következő versenyen szeretnénk még előrébb lépni, értékelte a hétvégét Tóth Máté, a klub vezetője. Szárnán száraz, szinte mindenhol zavartalanul napos időre készülhetünk, a keleti, dél-keleti, valamint egyes tájainkon a délies szelet élénklökések kísérhetik, de északnyugaton erős széllökésekre is számítani kell. Kora reggelre helyenként pára, köd képződhet. Hajnalra 1 és 11 fok közé hűl le a levegő, majd napközben 23 és 27 fok közötti csúcsértékeket mérhetünk. Szekszárdon szerda hajnalban 7, napközben 26 fok várható. További híreinket megtalálja az antrit.hu oldalon.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Antrit FM 101.
0: Elérkeztünk a szerda közepéhez, itt az ebédidő, úgyhogy remélem, hogy jut egy kis időnöknek is feltöltődni. Mi pedig hozzuk tovább a jól ismert dalokat, hogy kellemesebben teljen a nap.
2: Induljon egy újabb óra Szekszárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi

0: ma kedvencei és a tegnap slágerei, ez a Rádió Antrit. Nem sokára október és 6-án a Nemzeti Gyásznapra emlékezünk, Szekszárdon pedig idén is ünnepi megemlékezést tartanak az aradi vértanúk emléknapján. A városi megemlékezés délelőtt 10:30-kor kezdődik a Béla Király téren, az 1848-49-es emlékműnél. A résztvevőket ezúttal a Pécsi Tudományegyetem I. és Gyula Gyakorló Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Gyakorló Voda diákjainak irodalmi műsora várja. A megemlékezés részeként szalagot kötnek az aradi vértanúk emlékfájára, majd koszorúzással tisztelegnek az 1848-49-es szabadságharc hősei előtt. Az eseményen közreműködik a Honvéd Hagyományőrző Egyesület, valamint a Magyar Honvédség 6. Sípos Gyula területvédelmi ezredének vitéz Horváth József 69. területvédelmi zászlója is. Október 6-a a magyar történelem egyik legmegrendítőbb napja. 1849. október 6-án Aradon kivégezték az 1848-49-es szabadságharc 13 honvéd tisztjét. Pesten pedig ugyanezen a napon hajtották végre gróf Batthyány Lajos egykori miniszterelnök halálosítéletét. A szekszárdi megemlékezés nem csak egy történelmi esemény felfedezése, hanem közös tisztelgés is azok előtt, akik életüket adták a szabadságért. Ha az időjárás nem teszi lehetővé a szabadtéri rendezvényt, a megemlékezést a Babits Mihály Kulturális Központ rendezvénytermében tartják meg.
1: Miért hallgatna Budapesti Rádiót, ha van Szekszárdi is? Ez a Rádió Antrit, a ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: kedvencei és a tegnap slágerei ez a Rádió Andrit. Október 1-e a zenevilág napja, és ezen a napon Szekszárdon is különleges szerepet kap a muzsika. A Művészetek Házában este 6 órától a Szekszárdi Kamara Zenekar és a Pécsi Vonósok közös ünnepi hangversenyével emlékeznek meg erről a napról. A zenevilág napját 1975-ben Yehudi Menuhin világhírű hegedűművész kezdeményezésére nyilvánította ki az UNESCO. Azóta október 1-e világszerte arról szól, hogy egy kicsit jobban odafigyeljünk arra, mennyi mindent adhat nekünk a zene. Nem csak kikapcsolódást, hanem közösséget, élményt és sokszor olyan érzéseket is, amelyeket szavakkal nehéz lenne megfogalmazni. Szekszárdon ráadásul két együttes találkozása teszi különlegessé az estét. A Szekszárdi Kamara Zenekar és a Pécsi Vonósok közös koncertje este 6 órakor kezdődik a Művészetek Házában. A belépés díjtalan, de regisztrációhoz kötött. A programhoz kellemes időtöltést kívánunk.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Otthon. A hely, ahol elengedhetjük magunkat. Vigyen kényelmet és harmóniát a mindennapjaiba a Gardénia függönyüzlettel. Élvezze a pihentető alvást a Naturtex paplanjaival, párnáival és ágyneműivel. Teremtsen teljes összhangot egyedi méretre vart függönyökkel, díszpárnákkal és terítőkkel. Velünk a tervezéstől a kivitelezésig minden egyszerű. Kül- és beltéri textíliák, árnyékolók, garnisok, akár egyedi méretben is. Gardénia függönyüzlet, Szekszárdon a Rákóczi 15-ben.
4: Csavar, zár, vasalat. Ibvier Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt. Csavarok, zárak, épület és bútorvasalatok, lakatok, kilincsek, postaládák óriási választékával, valamint kulcsmásolással várjuk vásárlóinkat. Hétköznap 7.30-tól 16 óráig. Szombatonként 11.30-ig nyitva tartunk. Ráadásul 10% kedvezményt is biztosítunk. Ibvier csavar és zárszaküzlet Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt, a Márker Kft. Udvarában. Telefonszám 74 413 004, www.ibvier.hu.
5: Ha szombat, akkor svédasztalos ebéd a Pizzamában. Már 4950 forinttól. Kínálatunkban 20 féle főételből, pizzákból, salátákból és desszertekből választhatsz. Vállaljuk zárt körű rendezvények, családi, baráti és céges találkozók szervezését, akár svédasztalos kiszolgálással is. Kedvezményes előfoglalás a 74 444 555-ös telefonszámon. Pizzama. Nem csak pizza, nem csak ma.
1: Ennyi volt a reklám.

0: következő dal egy különleges együttműködésből született, Timbaland produceri munkája találkozott a One Republic erős, érzelmes hangzásával, és az eredmény egy olyan sláger lett, amit a 2000-es évek végén rengeteget lehetett hallani.
1: Vissza a zenéhez, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió Antrikt.

0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei ez a Rádió Antrit. Mindjárt 13 óra, úgyhogy itt az idő, hogy elköszönjek Önöktől, én már ennyi voltam. Adom már is tovább a stafétát kollégának, Vörös Leventének, a következő órákat már vele tölthetik el. További szép szerdát, jó rádiózást, a lehető legjobbakat kívánom Önöknek. Az elmúlt órákban Géci Adrient hallották. Köszönöm a figyelmet.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Az Ergonom Kft. Immár több mint 30 éve a biztonság égisze alatt végzi tevékenységét. Munka, tűz és környezetvédelmi, foglalkozás egészségügyi vagy gépvizsgálati szolgáltatásunk mellett elsősegélynyújtó és munkavédelmi képviselőképzéssel, valamint tűzvédelmi szakvizsgára való felkészítéssel is állunk rendelkezésére. Ránk mindenben számíthat. Biztonságos és egészséges munkavégzés a mindennapokban. Ez az Ergonom Kft. Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 16. Telefon 20 388 27 30. www.ergonom.hu.
4: Kia Sportage 8.949.000 forinttól, vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket.
5: Autohof Kft. Szekszárd, Palánki út 1.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Csúcs technológia a Spiritben.
8: Nyitott MR, digitális röntgen és egyéb modern orvosdiagnosztikai eszközök, széleskörű laborvizsgálatok, amelyek mind az ön egészségét és kényelmét szolgálják.
7: Orvosaink szaktudása garancia arra, hogy a felállított diagnózis után kiemelt figyelmet, minőségi ellátást kapjon, a tüdőgyógyászattól kezdve a kardiológián, az ortopédián át az urológiáig, számos szakterületen. Találkozzunk Szekszárdon, az Ébel Miklós utca 3 szám alatt a Spirit Egészségcentrumban, mert nekünk fontos az ön egészsége.
2: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Antrit.
9: Elbocsájtottak a kormányból egy helyettes államtitkárt. Visszalépett a székesfehérvári foci csapat megvásárlásától a brit-olasz cégcsoport. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A vármegyékből ismét megyék lesznek. A Tisza kormány még szeptember elején döntött erről. A vármegye és a főispán elnevezéseket a Fidesz vezette be 2022-ben. Azzal érveltek, hogy a vármegye szó használatának visszaállítása biztosítja az 1000 éves magyar államiság alkotmányos hagyományainak továbbélését a mai magyar jogrendben, illetve erősíti a nemzeti összetartozás eszméjét és a magyar demokrácia nemzeti karakterét. A Fidesz 2022. július 19-én fogadta el az alaptörvény 11. módosítását, amelynek része volt a megyék, vármegyékké és a kormány megbízottak főispánná való átnevezése. Elbocsájtottak a kormányból egy helyettes államtitkárt. A Szociális és Családügyi Minisztériumból távoznia kell Galambos Katalinnak, aki a fogyatékossággal élő emberek egyenlő esélyű hozzáféréséért felelős helyettes államtitkári pozíciót töltötte be. Kátai Német Vilmos miniszter nem tért ki arra, miért szakított munkatársával. Szűkszavúan annyit közölt, megszűnt iránta a vezetői bizalom. Először kerülték körbe rotációs kapával a Balatont. Tóth Tamás egy jó barátjával együtt pénteken indult, vasárnap élt célba, 210 kilométert megtéve a 2,5 nap alatt. Már 4-szer nyerte meg a Lébény Kupa rotációs kapa versenyt, így idén új kihívás után nézett. Egy gyári kapálógépet alakítottak át, egy 4 ütemű motor rakott össze, hogy a szerelés után gyorsabb legyen, így ne csak 5-10, hanem akár 25-30 kilométerrel is tudjon haladni. De nem csak gépekkel, hanem 4 lábúval is megtették már a távot, korábban Szamárra járta körbe a Balatont. Emberkereskedelem és kényszermunka miatt emelt vádat a Nógrád vármegyei főügyészség egy 36 éves salgótarjáni férfival szemben, aki napokig fogva tartott egy nőt, hogy Ausztriába vigye prostituáltnak, közölte a vádhatóság. A férfi 2024-ben egy közösségi oldalon ismerte meg a kiszolgáltatott helyzetben lévő sértettet. Miután a nő bizalmába férkőzött, egy ismerőse házába vitte, ahol napokig tartotta fogva, a nőt kereső rokonokat pedig elküldte. Az emberkereskedő a sértettet több férfinek is felkínálta, hogy pénzért szexuális szolgáltatást nyújtson nekik. Végül a sértett 5 nap után egy másik nő segítségével szökött el. Egy közeli kisbolt eladójától kért segítséget, aki értesítette a rendőrséget. A Nógrád vármegyei főügyészség vádiratában a férfi 12,5 év fegyházbüntetésére tett indítványt. Az ügyben a balassagyarmati törvényszék dönt. visszalépett a székesfehérvári foci csapat megvásárlásától a brit olasz Racing City Group cégcsoport. A vevőjelölt nem tudta megszerezni és bemutatni a Fehérvár FC Kft. Vásárlásához szükséges bankgaranciát, jelentette be Facebook oldalán kedden Cser Palkovics András, Székesfehérvár polgármestere. Mindez pedig azt jelenti, hogy az eddigi két vevőjelölt közül egyik sem lesz a Videóton tulajdonosa. Emiatt újabb pályázati kör kiírására lesz szükség a csapat értékesítéséhez.
2: Rádió Antrit időjárás.
9: Ma derült, napos, száraz idő várható, a délkeleti-keleti szelet élénk, Sopronnál olykor erős lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 22 és 26 fok között alakul. Holnap is napos, csapadékmentes idő ígérkezik. A keleties szél többnyire mérsékelt marad, de északnyugaton a déli szél megélénkülhet. Sopron környékén egy-egy erős lökés is lehet. A minimum 0 és 12, a maximum 22 és 27 fok között alakul.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Antrit FM 101.
10: Csodás szerda délután kívánok itt az Antriton, a stúdióban Vörös Levente. A hét középső talán leghaszontalanabb napján mostantól együtt pörgetjük a melós perceket és a ma kedvenceit és a tegnap slágereit. Olivia Dinnel az élen.
2: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság.

Egy helyen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antriton lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

szól az Antrit a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel, 13 óra derekán pedig már a Jeromosokat köszöntöm, ők ünneplik ma a névnapjukat. A Jeromos a görög Hieronymos névből származik, jelentése pedig szent nevű, hát húzogassa meg a fülüket, hogyha van ilyen ismerőse. Egyébként vannak születésnaposok, akikre emlékezünk: Benedek Elek magyar író, meseíró, újságíró, Földi László európai bajnok, magyar asztali teniszező, illetve Max Verstappen holland autóversenyző, Formula 1-es pilóta és természetesen világbajnok. Aztán lapozunk az eseményekhez, mert születésnaposokból nem volt olyan sok, viszont azért eseményekből annál több van. 1452-ben megjelent az első nyomtatott könyv, Johannes Gutenberg bibliájáról van szó. 1882-ben a világ első vízi erőművét helyezték üzembe a Fox folyón, Appletonban, Wisconsin államban. Nyilván az Amerikai Egyesült Államokban van ez. 1954-ben vízre bocsátották az első atommeghajtású vízi járművet, az amerikai Nautilus tengeralattjárót. Aztán ugrunk egy

készíteni, és készítette az előzőekben is. Ha érdekli, akkor a YouTube-on megtalálja a rejtély minden információját. 2008-ban pedig átadták a Megyeri hidat, ez az utolsó eseményünk, és nem is húzom tovább a szót, mert hogy megyünk tovább, a következő esemény az, hogy jönnek a ma kedvencei, meg a tegnap slágerei, a Backstreet Boys és az I Want It That Way itt az Antriton.

0: következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám. Költséges volt az iskola kezdés. A Tartól akár 110 000 forintot is kaphatsz okos eszközvásárláshoz. Szeret

0: weboldalon, a 1223-as telefonszámon, vagy értékesítési pontjainkon. TAR. Minden, ami telekommunikáció.
1: Október 2-án minden út Játékországba vezet. Ünnepeld velünk Játékország Tolna 5. születésnapját. Egy délután tele élményekkel. A színpadon Dr. Béres és Goldigeri, emellett mini diszkó, csillámtetkó, tombola, közös tortázás, hot dog és jelmezes sztárvendégek várnak mindenkit. Ne maradj le, a jegyek gyorsan fogynak. Jegyek kizárólag elővételben vásárolhatók a Játékországban, valamint a Romkár Travel Tolnai és Szekszárdi irodáiban. Játékország Tolna, október 2-a, ott a helyed.
2: Szeptemberben kóstold meg a Dom Pepe Fried Chicken Burgert, vagy ha hónap extra pizzájára vágynál, próbáld ki a chorizós sütőtökös vagy a vegán kolbászos sütőtökös pizzát. Wow, Dom Pepe, több mint pizza!
3: Kareszkám, de régen láttalak, merre jártál?
4: Most fizettem ki a családi nyaralásunkat, és már vágjuk a centit, mert nem sokára indulunk.
3: Nyaralást? De jól megy valakinek.
4: Kicseréltük a házunkon az összes nyílászárót és a redőnyöket, és ezzel annyit spóroltunk, hogy a megtakarított pénzt nyaralásra költhetjük.
3: Aha, így már értem.
5: Rosszul zárnak az ablakok? Befúj a hideg? Vagy betűz a nap és felforrósodik a lakás? Gordius nyílászáró. Nyílászáró csere komplett beépítéssel egyenesen a gyártótól. Gordius nyílászáró új helyen, Szekszárdon, a Kesejűsi út 38 szám alatt. www.gordiusnyilászáró.hu.
6: Ennyi volt a reklám!
7: Én még meg sem születtem, amikor meghódították a világot, de egyszerűen imádom a dalaikat. Minden idők legnépszerűbb fiú együttesével folytatjuk. Jön Nick, Howie, Brian, AJ és Kevin, vagy ahogy mindenki ismeri őket, a Backstreet Boys és az I Want It That Way, itt az Antriton.
6: Vissza a zenéhez, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió Antri.

legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antritól lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: ¡Ay! Egy órán már túl is vagyunk, pörög az Antrit benne a ma kedvenceivel, na meg a tegnap slágereivel. A 14 óra érkezik, ez pedig azt jelenti, hogy jönnek majd a hírek, a legfontosabb útinfók, és aztán vissza a legnagyobbak. Sophie and the Giants, meg a Purple Disco Machine közösével kezdünk. Ez lesz a Paradise, maradjon velünk!
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
4: Omuda és Jéko. Szeptembertől már Szexárdon is. Új autószalonnal debütál a nyitrai csoport. Megérkeztek az Omuda és Jéko automárkák Szexárdra. Kanyarodj rá szeptemberben az izgalmas nyitási akciókra. Foglalj tesztvezetést és regisztrálj a nyereményjátékra. Részletek az omuda.jekofx.hu oldalon, vagy Szexárdon az FX autóházban. Cím Pásztor utca 8.
5: Van úgy, hogy az ember nem csupán munkát keres, hanem a saját útját, azt a helyet, ahol a tehetsége és az elképzelése valóban találkozik. Ha munkát keresel, vagy van ugyanállásod, de úgy érzed, nem vagy a helyeden, és ideje lenne váltani, gyere el október 13-án Szexárdra, a Babits Mihály Kulturális Központba, a kormányhivatal által szervezett állásbőrzére. A rendezvényen csemegészhetsz a legfrissebb Tolnavár megyei állásajánlatok között, és személyesen is találkozhatsz számos Tolnavár megyei munkáltatóval. Ha aznap esetleg mégsem sikerülne megtalálnod a számításaidat, a további keresést számos hasznos szolgáltatással igyekszünk eredményesebbé tenni. Beavatunk az álláskeresés és a megnyerő önéletrajz elkészítésének praktikáiba, a külföldi munkavállalás rejtelmeibe, a munkajog munkavállalókat érintő kérdéseibe, ráadásul ki is próbálhatod magad egy gyors állásinterjú szituációban. Ha állást keresel, ne habozz, legyél ott, mert lehet, hogy október 13-án rád talál a hozzád illő hivatás.
6: Csavar, zár, vasalat. Ibvier Szexárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt. Csavarok, zárak, épület és bútorvasalatok, lakatok, kilincsek, postaládák óriási választékával, valamint kulcsmásolással várjuk vásárlóinkat. Hétköznap 7.30-tól 16 óráig. Szombatonként 11.30-ig nyitva tartunk. Ráadásul 10% kedvezményt is biztosítunk. Ibvier csavar és zárszaküzlet Szexárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt, a Márker Kft. Udvarában. Telefonszám 74 413 004, www.ibvier.hu.
3: Ennyi volt a reklám. Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
7: Megszólalt a központi nyomozó főügyészség volt vezetője egy korábbi nemzetközi biztonsági incidens kapcsán. Pénzügyi aktivitást mutatnak a magyar családok a hitelpiacon az őszi szezonban. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Megszólalt a központi nyomozó főügyészség volt vezetője egy korábbi nemzetközi biztonsági incidens kapcsán. A 444.hu cikkéből az derül ki, hogy Fürst Pál volt főügyész azt állítja, hogy maga Orbán Viktor miniszterelnök adta ki a feladatot a titkos szolgálatoknak. A politikai utasítás állítólag az ukrán pénzszállítók az úgynevezett aranykonvoj elfogására irányult. Szerinte a nyomozás befolyásolása közvetlenül összefügg az ellene indított fegyelmi eljárással is. A miniszterelnöki kabinetiroda azonnal reagált és alaptalan politikai bosszúnak nevezte a volt főügyész szavait. Az ellenzéki frakciók azonnali parlamenti vizsgálóbizottság felállítását kezdeményezték az ügy részleteinek tisztázására. Letette a képviselői esküt Szekeres Pál a parlamentben. A Fidesz új képviselője a közelmúltban lemondott Lázár János helyét foglalja el a törvényhozásban. Felszólalásában kiemelte, hogy munkája során a társadalmi integrációt és az esélyegyenlőséget fogja képviselni. A frakcióvezetés üdvözölte az új képviselő érkezését, aki azonnal bekapcsolódott a parlamenti bizottságok napi feladataiba. A kormánypár részéről nem érkezett hivatalos politikai kommentár az ünnepélyes eskütétel kapcsán. A politikus megbízatása a jelenlegi országgyűlési ciklus végéig szól a hazai törvényhozásban. Soha nem látott pénzügyi aktivitást mutatnak a magyar családok a hitelpiacon az őszi szezonban. Az üzlet pénzügyi szakportál friss adatai szerint 9 hónap alatt elképesztő összegeket helyeztek ki. Több hitelt vett fel a lakosság, mint a teljes előző, szintén rekordnak számító évben. A statisztikák szerint mindössze 7 hónap alatt több mint 3000 milliárd forintnyi szerződést kötött. növekedtek a bankok. A növekedést elsősorban a lakáshitelek és a szabad felhasználású fogyasztási kölcsönök pörgetik a piacon. Gazdasági jellemzők szerint a folyamat hátterében az ingatlanpiaci élénkülés és a béremelések állnak. A Magyar Nemzeti Bank folyamatosan figyeli a hitelezési folyamatokat a pénzügyi stabilitás megőrzése érdekében. Sikeres nemzetközi rendőrségi akció vetett véget egy milliárdos csalás sorozatnak a digitális térben. A Polisz.hu szerint az online csalásokra szakosodott csoportot hónapokig figyelték a nyomozók. A rajtaütés során egyszerre több hazai helyszínen csaptak le a Nemzeti Nyomozó Iroda munkatársai. A rendőrök nagy értékű informatikai eszközöket, szervereket és luxusautókat foglaltak le a gyanúsítottaktól. A hálózat tagjai hamis banki üzenetekkel csalták ki a jó hiszemű állampolgárok megtakarításait. Az ügyben eddig 6 személyt vettek őrizetbe és kezdeményezték letartóztatásukat a bíróságon. A hatóságok szerint az ellopott pénzek jelentős részét kriptovalutákba fektették be a bűnözők. A rendőrség továbbra is fokozott óvatosságra inti a lakosságot az online bankolás során.
3: Rádió Antrit időjárás.
7: Ma derült, napos, száraz idő várható a délkeleti-keleti szelet élénk, Sopronnál olykor erős lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 22 és 26 fok között alakul. Holnap is napos, csapadékmentes idő ígérkezik. A keleties szél többnyire mérsékelt marad, de északnyugaton a déli szél megélénkülhet. Sopron környékén egy-egy erős lökés is lehet. A minimum 0 és 12, a maximum 22 és 27 fok között alakul.
2: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Rádió Antrit közlekedés.
4: Az Útinform tájékoztatása szerint a 65-ös főúton Tamási belterületén a 46-os és a 47-es kilométer között építési munka miatt útszűkületen keresztül haladhat a forgalom. Szekszárdon egyébként az utak burkolata száraz, a látási viszonyok jók, balesetről, egyéb rendkívüli eseményről pedig szerencsére ez ideig nem kaptunk hírt, remélem, hogy nem is fogunk. Vezessenek óvatosan és figyelmesen, mi útat kívánunk önöknek.
3: Rádió Antrit FM 101.
1: Most, hogy már tudjuk, mi merre, hány méter jöhetnek és a dalok a ma kedvencei, meg a tegnap slágere itt az Antriton, a stúdióban Vörös Levente, egészen 18 óráig együtt próbáljuk legyűrni ezt a mai szerdát is. Ebben lesz segítségünkre a Sophie and the Giants és Purple Disco Machine közösen a Paradise.
3: Induljon egy újabb óra Szekszárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igaz?

legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antritól lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei. Miért hallgatna Budapesti Rádiót? Ha van szexárdi is. Ez a Rádió Antrit. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

Szuper jók a dalok, és szuper jó az időnk is. Az Antriton a ma kedvencei, na meg a tegnap slágerei szólnak, odakint pedig a Vénasszonyok nyaratomból. 25-26 fokot mutatnak a hőmérők, ennél kevesebben nem nagyon lesz mostanában, egészen sokáig a jövő hétig. Ennyit írnak maximumnak. Felhős ugyanaz idő, egy icipicit, néha látjuk a napot, és természetesen azért a reggeli órákban még hideg van, erre kell készülni. A parlagfű pollen csúcsidőszaka véget ér szerencsére, úgyhogy mind a parlagfű, mind pedig a gombák közepesen vannak jelen a levegőben, ha valamilyen tüneteket tapasztal magán, akkor mindenképpen forduljon orvosához. A délelőtti melegedés egyeseknél problémát okozhat, ezzel is mindenképpen számoljon, mert hogy azért még korán ilyen 7-8 fok is van, és akkor a délelőtti hirtelen meregedés miatt ez egy kicsit megzavarhatja a szervezetet, előidézve dekoncentráltságot, szédülést, fáradékonyságot, vagy akár migrént is. Ugyanakkor néha jó, hogyha süt a nap, a közérzetünkre meg a hangulatunkra is jó hatással van, ha teheti, akkor mozogjon egyet a szabadban. És ugyejen a megfelelő mennyiségű folyadék bevitelére még mindig nagyon fontos, ahogy felkészülni a téli időszakra, az immunrendszerünket felkészíteni inkább, a zöldségek, gyümölcsök fogyasztásával megteheti. Reggel pedig a réteges öltözettel, mint már azt említettem. Itt pedig a jó dalokkal szórakozhat majd a folytatásban is, érkeznek a ma kedvencei, meg a tegnap slágerei. Jessie J-vel, meg B.O.B.-vel, ez a Price Tag, ne menjen sehova.

0: következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
2: Ha szombat, akkor svédasztalos ebéd a Pizzamában. Már 4950 forinttól. Kínálatunkban 20 forinttól. Kínálatunkban 20 féle főételből, pizzákból, salátákból és desszertekből választhatsz. Vállaljuk zárt körű rendezvény.

0: Szekszárdon a Sárvíz utca 14-ben.
1: Megváltozott telefonszámunk 20 936 35 35.
2: Haló! És a lóval mi lesz?
3: Laborvizsgálatra van szüksége? Vegye igénybe a Sogó alapszolgáltatásait. Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorban állás nélkül. Foglaljon időpontot és jöjjön vérvételre akár már holnap. Sogó alap magánvérvételi pont Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bejelentkezés a sogokötőjellab.hu-n vagy 13 és 16 óra között a 0630 590 24 04-es telefonszámon Bíró Aranka vérvételi pont vezetőnél. Sogó alap, legyen tisztában a vérképével.
4: Ennyi volt a reklám!
1: Most egy olyan énekessel folytatjuk, aki először még csak dalszövegeket írt Chris Brownnak, meg Miley Cyrusnak is. Aztán 2010-ben kiadta első lemezét, de az igazi áttörést a második hozta meg, amivel a toplisták élére került. Ő most Jesse J, B.O.B.-vel közösen a Price Tag-gel.
4: Vissza a zenéhez! A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel! Ez a Rádió Antrix!

a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antritól lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: Két, azaz kettő óra végére tettünk pontot. Itt az Antriton a ma kedvencei, meg a tegnap slágerei szólnak, a folytatásban is természetesen. Most viszont érkeznek a régió és a térség legfontosabb hírei, ezekből informálódunk, aztán zakatolunk is tovább a legnagyobbakkal. Avicii meg a Hey Brother már bekészítve, maradjon velünk! Hey Brother!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Otthon. A hely, ahol elengedhetjük magunkat. Vigyen kényelmet és harmóniát a mindennapjaiba a Gardénia függönyüzlettel. Élvezze a pihentető alvást a Naturtex paplanjaival, párnáival és ágyneműivel. Teremtsen teljes összhangot egyedi méretre vart függönyökkel, díszpárnákkal és terítőkkel. Velünk a tervezéstől a kivitelezésig minden egyszerű. Kül- és beltéri textíliák, árnyékolók, garnisok, akár egyedi méretben is. Gardénia függönyüzlet, Szekszárdon a Rákóczi 15-ben.
4: Kia Sportage 8.949.000 forintért, vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. Minden élmény egy döntéssel kezdődik. Válassz további bestseller ajánlataink közül. Keresd kedvezményes Sorento vagy K4 modellünket márka kereskedésünkben.
5: Autohof Kft. Szekszárd, Palánki út 1.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Ebédeljen finomat, barátságos áron, elegáns, igényes környezetben, a Café Amaretto vendéglőben. Menüs étkeztetés hétfőtől szombatig, Café Amaretto. Cukráltánkban születésnapi és esküvői tortáját is megrendelheti. Café Amaretto vendéglő, menüs étkeztetés kicsit másképp. Szekszárdon a Béri Balog Ádám utca 4-6 szám alatt. Rendezvények lebonyolítását is vállaljuk.
2: Ennyi volt a reklám! Minden, ami Szekszárd, minden, ami Tolna, minden, ami régió. A legfrissebbek itt, a Rádió Antritban.
8: Energiamenedzsment rendszerek bevezetése Szekszárdon. Rendőrök vettek részt szűrővizsgálatokon. Napos, csapadékmentes lesz a csütörtök. Jó napot kívánok, Pál Valéria vagyok. 2026. szeptember 30-án, szerdán 15 órakor következnek a Rádió Antrit regionális hírei. Két tűzesethez és két műszaki mentéshez vonultak Tolna vármegye tűzoltói kedden. A szabadtéri lángok megfékezése mellett kémény problémánál is hely kellett állniuk a beavatkozó egységeknek. 10 hektáron égett az avar, a legelő, a bozótos, az erdő aljnövényzete, valamint 3-4 fal lombkoronája kedd délután Németkér külterületén, Kanacspusztán. A kiterjedt szabadtéri tűzhöz a paksi, a sárbogárdi, a solti, a szekszárdi, a dunaújvárosi és a kalocsai hivatásos tűzoltókat, valamint a katasztrófavédelmi műveleti szolgálatot és a drónos felderítő egységet riasztották. A beavatkozók 6 vízsugárral, puttonyfecskendőkkel, valamint kéziszerszámok segítségével oltották el a lángokat. Személyi sérülés nem történt. Családi ház cserépkályhájába gyújtottak be kedd délután Mosdóson, ahonnan a füst visszaáramlott a lakótérbe. A dombovári hivatásos tűzoltók átvizsgálták a fűtési rendszert, és megállapították, hogy a kémény teljesen eldugult. Az esetről értesítették a kéménysefrőipari szolgáltatót. Kedden délelőtt Szekszárdon a Bródi közben egy kertben égetett nyesedékről terjedtek át a lángok az alnyövényzetre, mintegy 13 négyzetméteren, amit a vármegye székhely hivatásos tűzoltói egy vízsugárral folytottak el. A betegségek megelőzése és az egészségtudatos életmód fontossága állt a középpontban azon az egészségnapon, amelyet szeptember 28-án tartottak a szekszárdi rendőrkapitányságon. A program keretében az egészségfejlesztési iroda munkatársai a rendőrkapitányság épületébe települtek ki, hogy a dolgozók munkahelyükön könnyen és gyorsan hozzájuthassanak különböző szűrővizsgálatokhoz és egészségügyi tanácsadásokhoz. A kezdeményezés célja az volt, hogy a résztvevők egyszerű, rövid idő alatt elvégezhető vizsgálatok segítségével átfogóbb képet kaphassanak aktuális egészségügyi állapotukról, ezért többféle vizsgálaton is részt vehettek. A vérnyomásmérés mellett egyéni tanácsadásra is lehetőség nyílt, így mérési eredményeikkel kapcsolatban személyre szabott tájékoztatást kaphattak. A szakemberek a test összetétel vizsgálatával az érdeklődők szervezetét alkotó főbb összetevőkről is képet adtak, ami hasznos információt jelenthet az életmód, a táplálkozás és a rendszeres testmozgás tudatosabb megtervezéséhez. Elindult Szekszárdon, azaz energiamenedzsment rendszer bevezetését szolgáló városi projekt, melynek keretében 25 önkormányzati épületben több mint 400 mérő, érzékelő és adattovábbító eszköz került telepítésre. A részletekről Berlinger Attila polgármester számol be.
9: 227 millió forint összegű pályázati támogatást nyert el tavaly évben Szekszárd-Medgyőváros önkormányzata egy energiatakarékossági rendszer bevezetésére. Ez a Dimo Plus pályázati tengely mentén kiírásra kerülő projekt arra nyújtott számunkra lehetőséget, hogy több önkormányzati céggel összefogva egy konzorciumot alkotva, összesen 25 önkormányzati épület vagy a cégeink kezelésében lévő intézmény terén olyan mérőrendszereket telepítsünk, több mint 400 ilyen okos eszköz beszerzésére is majd lehetőség nyílik, melyek révén egy olyan adatbázis, egy olyan adathalmaz gyűlik össze, amelyből egyértelműen megállapítható ezeknek az intézményeken, ezeknek az épületeknek következő évben történő energiahatékonysági rendszerének bevezetése. Tehát ha ezt lefordítjuk egyszerűbb hétköznapi nyelvre, egyértelműen látható, hogy melyik épület egységnél érdemes napelemes rendszerbe gondolkodni, melyikbe lehet a fűtés korszerűsítés révén nagyon nagy energia megtakarításra jutni, vagy pedig egy későbbi fázisnak is egy nagyon jó elindítója lehet ez, amikor is az energiaközössége kialakulása révén, akár saját önkormányzati cégeinkkel összefogva egy olyan energiatárló rendszert is ki tudunk építeni, amely pedig a napközben akár napelemek révén, akár más megújuló energia révén ez az energiatárló rendszer akár a teljes kapacitás saját használatát is lehetővé teszi.
8: Október 5-től módosul a Bálta-Széki, a Simon-Tornyai és a Tamási kormányablak ügyfélfogadási rendje. A Tolnavár megyei kormányhivatal 3 kormányablakában 2026. október 5-től a következők szerint változik a nyitvatartás. A Bálta-Széki kormányablak kedden 12 órakor zár, csütörtökön pedig 12 órakor nyit. A Simon-Tornyai kormányablak szerdán 12 órakor, a Tamási kormányablak pedig pénteken 12 órakor zár. A nyitvatartási rend módosítása az ügyintézői kapacitások hatékonyabb kihasználásán és a háttérfeladatok zavartalan elvégzését szolgálja. A kormányhivatal kéri ügyfeleit, hogy 2026. október 5-től a megváltozott ügyfélfogadási idő figyelembevételével tervezzék személyes ügyintézésüket. 5 évtized táncban, zenében és közösségben idén ünnepli a Mórágyi Német Nemzetiségi Néptánc Együttes a fennállásának 50. évfordulóját. A szombati eseményről Donát Csabát, a tánccsoport vezetőjét hallja.
10: A Mórágyi Német Nemzetiségi Néptánc Együttes október 30-án ünnepli fennállásának 50. évfordulóját. Az együttes története még az 1970-es évek közepén kezdődött, amikor Kurt Peterman, a lipcsei táncarchívum professzora Magyarországra látogatott, hogy felkutassa a még megtalálható sváb német dalokat és tánclépéseket. Mórágyon Klöckner János és Klöckner Jánosné fogadta őket és segítette a munkáját. Erzsénéni volt az, aki helyi adatközlő asszonyokat hívott össze, hogy megtanítsák az eredeti sváb népdalokat, majd később a tánclépéseket. Erzsénéni, aki a Mórágyi iskola tanítójaként dolgozott, némi biztatásra az iskola 7. és 8. osztályos tanulóit bevonva, illetve hívta a Mórágyi Német Néptánc hagyományt, ezzel megalapítva a táncegyüttest. Első időkben még a diák Poszter Imre harmonikás kísérte a próbákat. Az életre hívott tánchagyományok hamar kinőtték magukat. Az 1977-ben megrendezett első Mórágyi svábbál, mely rendezvény évente visszatérő, kihagyhatatlan eseményé vált a település életének. Az idő során neves szakemberek, koreográfusok segítették a csoportot, hogy az eredeti mórágyi lépésekből színpadi műveket formáljanak. Ekkor született meg a svábok szabadidős tevékenységét bemutató fonó, a Spintube koreográfiája, amely az első fesztiváldíjat hozta el a közösségnek. Majd a mórágyi sváb harsang néphagyományának feldolgozása az első aranyérmet. Mindezekre megemlékezve tartjuk meg október 3-án az Egyesület 50 éves jubileum évfordulóját, erre szeretettel hívunk minden volt táncosunkat és minden érdeklődőt, aki figyelemmel kíséri együttesi munkáját.
8: Bálta-Szék frissen megválasztott polgármestere a jövő héten a település két város részében is lakossági fórumot tart, kötetlen beszélgetések formájában értesültünk a város honlapjáról. Bálta-Széken másfél hete választottak új polgármestert dr. Béres Judit személyében, ezért a városvezető lakossági fórumot szervez Kövesden és Lajvéron, ahol egy kötetlen beszélgetésen bárki megoszthatja észrevételét és problémáját település részükkel kapcsolatban. Mindkét találkozót október 8-án csütörtökön tartják meg. A kövesdiek 17 órakor találkozhatnak a polgármesterrel a kápolna előtti közterületen, a lajvériak pedig 18 órakor a buszfordulónál. Csütörtökön észak felől egyre több felé. Jelennek majd meg vastag a fátya a felhők, melyek szűrhetik a napfényt, de csapadék ezen a napon sem várható. Elsősorban a Dunántúlon lehet élénk, északnyugaton néhol erős a déli, délkeleti szél. A legalacsonyabb hőmérséklet 0 és 11 fok között alakul. A délutáni órákban 22 és 27 fok közötti maximumokra van kilátás. Szekszárdon hajnalban 5, délután 27 fok várható. További híreinket megtalálja az antrit.hu oldalon.
2: Ezek voltak a Rádió Antrit regionális hírei.
3: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Antrit FM 105.1.
0: Köszönjük a híreket, önnek pedig azt, hogy velünk tart itt az Antriton. 15 óra múlt már, a stúdióban Vörös Levente, a ma kedvencei, meg a tegnap slágerei pedig pörögnek a folytatásban is, ahogy azt ígértem. Az éterben pedig most egy olyan lemezlovas dala, aki túl korán hagyott itt minket, Avicii és a Hey Brother. Ezzel indulunk.
2: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatos

Csak a legnagyobbak szólnak, ez az Antrit a ma kedvenceivel, meg a tegnap slágereivel. Örülök, hogy együtt rádiózunk ma. Hoztam is önnek egy programot, amivel egy kicsit ki lehet kapcsolni majd a meló után. Bármit csak a 15 óra közepénél járunk, nem sok van már vissza a melóból. 17 órakor viszont

aszfalton, kerékpárúton, közúton és a szurdikban halad. Elsősorban, mivel közúton és emelkedő szakaszokon haladnak, felnőtteket várnak, a biztonság pedig mindenek előtt áll, úgyhogy a bukósisak viselése erősen ajánlott, a lámpa előre és hátulra pedig kötelező felszerelés. A programon mindenki saját felelősségére vehet részt, és azt kérik, hogy tartsák be a közlekedési szabályokat. Kedvezőtlen időjárás esetén a gurulás elmarad, nyilván erről szó sincsen. Minden fontos információt megtalál a Szeszterdi Sportközpont Facebook oldalán az esemény fül alatt, én pedig jó tekerést kívánok, hogyha úgy dönt, hogy elmenne erre a bizonyos szint gyűjtőkörre. Meg persze jó szórakozást a folytatásban, hisz jönnek tovább is a ma kedvencei, meg a tegnap slágerei. A pop királynője énekel Madonna, ez lesz a Like a Prayer mindjárt, ne menjen sehova.

0: következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
2: Egy újabb kincskereső élmény vár téged a Hádában. Teljesen új őszi-téli árukészlettel várunk október 2-án pénteken Szekszárdon a Széchenyi utca 1-7 szám alatt. Látogass el hozzánk és fedezd fel teljesen új árukészletünket, és vásárolj állandó 5999 forint per kilogram áron. Irány a Háda!
3: Költséges volt az iskola kezdés. A Tartól akár 110 000 forintot is kaphatsz okos eszközvásárláshoz.

0: kukac.hu weboldalon, a 1223-as telefonszámon, vagy értékesítési pontjainkon. TAR. Minden, ami telekommunikáció.
1: Csúcs technológia a Spiritben.
2: Nyitott MR, digitális röntgen és egyéb modern orvosdiagnosztikai eszközök, széleskörű laborvizsgálatok, amelyek mind az ön egészségét és kényelmét szolgálják.
1: Orvosaink szaktudása garancia arra, hogy a felállított diagnózis után kiemelt figyelmet, minőségi ellátást kapjon, a tüdőgyógyászattól kezdve a kardiológián, az ortopédián át az urológiáig, számos szakterületen. Találkozzunk Szekszárdon az Ébel Miklós utca 3 szám alatt a Spirit Egészségcentrumban, mert nekünk fontos az ön egészsége.
0: Ennyi volt a reklám!
3: Érkezik a pop királynője, a 7-szeres Grammy-díjas Madonna, aki még most is igyekszik maradandót alkotni. Nemrég fejezte be 12. koncertturnéját, amit egy ingyenes fellépéssel zárt le Rióban a Copacabana Beach-en. Tőle jön most a Like a Prayer, itt a 101-en.
0: Vissza a zenéhez, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió Antrit.

miért hallgatna Budapesti Rádiót? Ha van szexárdi is, ez a Rádió Andrit. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: az Antrit szól, már búcsúzunk is a munkaidőtől, hamarosan letelnek az utolsó melós percek is a hagyományos munkaidőben persze, úgyhogy a 16 órához érve egy pici szünet következik, mármint ami a dalokat illeti, a hírekből informálódunk, aztán vissza a ma kedvencei, meg a tegnap slágerei ide, hogy egy kicsit nyugodtabban teljen a délután. A Clean Bandit meg Zala Larson közöse a Symphony érkezik majd elsőként, várom vissza a hírek után.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Omuda és Jéko. Szeptembertől már Szexárdon is. Új autószalonnal debütál a nyitrai csoport. Megérkeztek az Omuda és Jéko automárkák Szexárdra. Kanyarodj rá szeptemberben az izgalmas nyitási akciókra. Foglalj tesztvezetést és regisztrálj a nyereményjátékra. Részletek az omuda.jeko.fx.hu oldalon, vagy Szexárdon az FX autóházban. Cím Pásztor utca 8.
4: Van úgy, hogy az ember nem csupán munkát keres, hanem a saját útját, azt a helyet, ahol a tehetsége és az elképzelése valóban találkozik. Ha munkát keresel, vagy van ugyanállásod, de úgy érzed, nem vagy a helyeden, és ideje lenne váltani, gyere el október 13-án Szekszárdra, a Babits Mihály Kulturális Központba, a kormányhivatal által szervezett állásbőrzére. A rendezvényen csemegészhetsz a legfrissebb Tolnavár megyei állásajánlatok között, és személyesen is találkozhatsz számos Tolnavár megyei munkáltatóval. Ha aznap esetleg mégsem sikerülne megtalálnod a számításaidat, a további keresést számos hasznos szolgáltatással igyekszünk eredményesebbé tenni, beavatunk az álláskeresés és a megnyerő önéletrajz elkészítésének praktikáiba, a külföldi munkavállalás rejtelmeibe, a munkajog munkavállalókat érintő kérdéseibe, ráadásul ki is próbálhatod magad egy gyors állásinterjú szituációban. Ha állást keresel, ne habozz, legyél ott, mert lehet, hogy október 13-án rád talál a hozzád illő hivatás.
5: Október 2-án minden út Játékországba vezet. Ünnepeld velünk Játékország Tolna 5. születésnapját. Egy délután tele élményekkel. A színpadon Dr. Béres és Goldigeri, emellett mini diszkó, csillámtetkó, tombola, közös tortázás, hotdog és jelmezes sztárvendégek várnak mindenkit. Ne maradj le, a jegyek gyorsan fogynak. Jegyek kizárólag elővételben vásárolhatók a Játékországban, valamint a Romker Travel tolnai és szexárdi irodáiban. Játékország Tolna, október 2-a, ott a helyed.
2: Ennyi volt a reklám. Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
6: Országszerte az iskolai bántalmazás megelőzésére szerveznek oktatóprogramokat általános és középiskolásoknak. Csődbe mehet Bátony terenye. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Magyarország talpraállítását jelölte meg legfontosabb feladataként a köztársasági elnök az Országos Önkormányzati Érdekszövetségek vezetőivel folytatott egyeztetésen elmondott köszöntőjében Gödöllőn. Baka András hangsúlyozta, kiemelkedően fontos az önkormányzati rendszer stabilitása a közelgő alkotmányozási folyamat során, hiszen alkotmányozni csak szilárd alapokra építkezve lehet. A köztársasági elnök kifejezi abbéli reményét, hogy a megbeszélésen kialakított álláspontokat a kormányzattal folytatott későbbi tárgyalásokon is tudják majd képviselni, és a közösség érdekeinek kiszolgálása politika nélkül, vagy a politikai nézetkülönbségek háttérbe szorításával is lehetséges lesz majd. Pénteken országszerte az iskolai bántalmazás megelőzésére szerveznek oktatóprogramokat általános és középiskolásoknak. A Piros Lap napon egész délelőtt az osztályokon belüli szocializációról és együttműködésről beszélgetnek az érintett diákok. Az eseményen pedagógus támogatásával alakítják a beszélgetési helyzeteket, amik a diákok saját tapasztalásain alapulnak. A foglalkozás végén összefoglalót készítenek az elfogadó, támogató és biztonságos közösségek működéséhez, valamint több saját vállalással is ígéretet tesznek az eredményekért. Csődbe mehet Bátony terenye. Orosz István polgármester szerint fontos, hogy minden bevétel befolyjon a városi kasszába. Ellenkező esetben nem tud működni a kelet-nógrádi város. Felhívta a figyelmet arra, hogy 777 cég és több mint 800 helyi lakos tartozik az önkormányzatnak 164 millió forinttal. Orosz István azt üzente a helyieknek, ezen mindenki gondolkodjon el. Kiemelte, 71 fiatal házas is felvett kölcsönt Bátony terenyétől, és több vállalkozó is kapott hitelt, ők 17 millió forinttal tartoznak, nem fizették vissza. Orosz úgy véli, mindenkinek joga a fejlődő, élhető és biztonságos város, de ez csak akkor sikerülhet, ha mindenki felelősséget vállal benne. Lehet kérem, hogy mindenki fizesse meg, amivel tartozik? Kérdezte közleménye végén Bátony terenye polgármestere. Rendkívüli károkat okozhatott az idei aszály a Börzsönyben, hatalmas területen száradtak ki a fák, állítja egy ökológus, aki kóspallagon készített videójával bizonyítja állításait. Molnár Ádám Péter szerint már nyár óta őszies képet mutat a táj, a légi felvételek látványán túl a földfelszínen is tapasztalható a probléma. Fiatal tölgyfa példányokon szemléltette, hogy bordásra száradt galjai elszáradt rügyei valószínűleg már soha nem lesznek életképesek. A szakember szerint a klímaváltozás extrém mértékű kártékony hatása egyelőre felbecsülhetetlen az erdőállományban, de becslése szerint 20-80% közötti lehet. Ugyanakkor a Dunai-Poly Nemzeti Park igazgatója árnyaltabban fogalmaz. Selmeci Kovács Ádám úgy látja, hogy elsősorban a fiatal fák szenvedték el az idei hősokkot, de a példányok életképessége nagyon eltér egymástól.
2: Rádió Antrit időjárás.
6: Csütörtökön észak felől egyre több felé jelennek meg vastagabb fátyol felhők az égen, amelyek szűrhetik a napfényt, de csapadék ezen alapon sem valószínű. Elsősorban a Dunántúlon lehet élénk, északnyugaton erős a déli délkeleti szél. A legalacsonyabb hőmérséklet 0 és 11 fok között alakul, a délutáni órákban azonban már 23 és 26 fok közötti maximumokra van kilátás.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Antrit FM 101.
0: Már túl a 16 órán, meg a hagyományos munkaidőn, a ma kedvenceim meg a tegnap slágereim viszont még korán semmi. Vörös Levente vagyok, ebben az órában is bulizunk egy jó nagyot, egy kicsit lazulunk is. Érkezik a Clean Bandit meg Zala Larson közösen, a Symphony.
2: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igaz?

jön a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antriton lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: szólnak a legnagyobbak, a ma kedvencei, meg a tegnap slágerei itt az Antréten, ahova egy fontos felhívással érkeztem, hogyha van esetleg gyermeke, aki ingázik itt a környéken, és vármegye bérletet, vagy országbérletet használ, akkor nagyon fontos dologra hívta fel a figyelmet a MÁV csoport. Már nem az OM azonosító kell ezekre a bérletekre, hogy a kedvezményes utazás még megvalósuljon, hanem az állandó diákigazolvány 10 jegyű kártyaszáma. Ez nagyon fontos, mert a diákigazolvány előlapján a jobb felső sarokban található, és 2025. július 19-e óta már nem használható az OM azonosító, úgyhogy lehet, hogy ezt eddig nem is tudta, a bérletek ellenőrzésekor viszont már nem fogadják el. Szóval, ha esetleg gyermeke OM azonosítót írna a vármegye bérletre, vagy adná meg azt a MÁV Plusz alkalmazásban, akkor erre mindenképpen figyelmeztesse, figyeljen rá, hogy az állandó diákigazolvány 10 számjegyű kártyaszáma fog kelleni. Így a szabályok betartásával a diákok egyszerűbben és problémamentesen vehetik igénybe a kedvezményes közösségi közlekedést a tanév során. Hát ezekre kell figyelni. Pontos információk az antrit.hu-n, ajánlom figyelmébe cikkünket, meg persze a dalokat, amik jönnek a folytatásban is. Shakirával bulizunk majd tovább, ez lesz a Whenever, Wherever.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám!
2: Az Ergonom Kft. Immár több mint 30 éve a biztonság égisze alatt végzi tevékenységét. Munka, tűz és környezetvédelmi, foglalkozás egészségügyi vagy gépvizsgálati szolgáltatásunk mellett elsősegélynyújtó és munkavédelmi képviselőképzéssel, valamint tűzvédelmi szakvizsgára való felkészítéssel is állunk rendelkezésére. Ránk mindenben számíthat. Biztonságos és egészséges munkavégzés a mindennapokban. Ez az Ergonom Kft. Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 16. Telefon 20-388-27-30. www.ergonom.hu.
3: Szeptemberben kóstold meg a Dompepe Fried Chicken Burgert, vagy ha hónap extra pizzájára vágynál, próbáld ki a chorizo sütőtökös vagy a vegán kolbászos sütőtökös pizzát. Wow, Dompepe, több mint pizza!
4: Laborvizsgálatra van szüksége? Vegye igénybe a Sugolab szolgáltatásait. Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorbanállás nélkül. Foglaljon időpontot és jöjjön vérvételre akár már holnap. Sugolab magánvérvételi pont Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bejelentkezés a sugokötőjellab.hu-n vagy 13 és 16 óra között a 0630 590 24 04-es telefonszámon Bíró Aranka vérvételi pont vezetőnél. Sugolab, legyen tisztában a vérképével.
1: Ennyi volt a reklám.
0: Egy latin bombázóval folytatjuk a délután, aki a 90-es évektől már a funk rock egyik legnagyobb alakja volt Dél-Amerikában, 2001-ben pedig megjelent angol lemeze is, amivel az egész világon ismerté vált. Shakira, meg a Whenever, Wherever, itt a 105-en.

jöjjön a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antritól lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

Egy helyen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antriton lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: levegőt. Ez az óránk is, de a ma kedvencei meg a tegnap slágerei között nem csoda. Nézzetek, szólnak itt az Antriton, amikor is érkeznek a hírek, hogy gyorsan magunkba csipegessünk egy-két infomorzsát, aztán természetesen még egy utolsó körre jönnek vissza a legnagyobbak. A Years and Years, meg a King az élen, várom vissza!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Kareszkám, de régen láttalak, merre jártál?
4: Most fizettem ki a családi nyaralásunkat, és már vágjuk a centit, mert nem sokára indulunk.
3: Nyaralást? De jól megy valakinek.
4: Leszigeteltük az egész házunkat a födémmel együtt, és ezzel annyit spóroltunk, hogy a megtakarított pénzt nyaralásra költhetjük.
3: Aha, így már értem.
5: Felújítana, vagy szeretne spórolni a fűtés és a hűtés számlán? Hőszigár. Hőszigetelés pincétől a padlásig, közvetlenül a gyártótól. Hőszigár a legjobb ár. Szekszárdon a Kesejűsi út 38-as szám alatt.
6: Csavar, zár, vasalat. Ibvier Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt. Csavarok, zárak, épület és bútorvasalatok, lakatok, kilincsek, postaládák óriási választékával, valamint kulcsmásolással várjuk vásárlóinkat. Hétköznap 7.30-tól 16 óráig. Szombatonként 11.30-ig nyitva tartunk. Ráadásul 10% kedvezményt is biztosítunk. Ibvier csavar és zárszaküzlet Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt, a Márker Kft. Udvarában. Telefonszám 74 413 004, www.ibvier.hu.
7: Ki a Sportis 8.949.000 forinttól, vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket.
8: Autohof Kft. Szekszárd, Palánki út 1.
9: Kia. Movement that inspires.
2: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
10: Elbocsájtottak a kormányból egy helyettes államtitkárt. Visszalépett a székesfehérvári foci csapat megvásárlásától a brit-olasz cégcsoport. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A vármegyékből ismét megyék lesznek. A Tisza kormány még szeptember elején döntött erről. A vármegye és a főispán elnevezéseket a Fidesz vezette be 2022-ben. Azzal érveltek, hogy a vármegye szó használatának visszaállítása biztosítja az 1000 éves magyar államiság alkotmányos hagyományainak továbbélését a mai magyar jogrendben, illetve erősíti a nemzeti összetartozás eszméjét és a magyar demokrácia nemzeti karakterét. A Fidesz 2022. július 19-én fogadta el az alaptörvény 11. módosítását, amelynek része volt a megyék, vármegyékké és a kormány megbízottak főispánná való átnevezése. Elbocsájtottak a kormányból egy helyettes államtitkárt. A Szociális és Családügyi Minisztériumból távoznia kell Galambos Katalinnak, aki a fogyatékossággal élő emberek egyenlő esélyű hozzáféréséért felelős helyettes államtitkári pozíciót töltötte be. Kátai Németh Vilmos miniszter nem tért ki arra, miért szakított munkatársával. Szűkszavúan annyit közölt, megszűnt iránta a vezetői bizalom. Először kerülték körbe rotációs kapával a Balatont. Tóth Tamás egy jó barátjával együtt pénteken indult, vasárnap élt célba 210 kilométert megtéve a 2,5 nap alatt. Már 4-szer nyerte meg a Lébény Kupa rotációs kapa versenyt, így idén új kihívás után nézett. Egy gyári kapálógépet alakítottak át, egy 4 ütemű motor rakott össze, hogy a szerelés után gyorsabb legyen, így ne csak 5-10, hanem akár 25-30 kilométerrel is tudjon haladni. De nem csak gépekkel, hanem 4 lábúval is megtették már a távot, korábban Szamárra járta körbe a Balatont. Emberkereskedelem és kényszermunka miatt emelt vádat a Nógrád vármegyei főügyészség egy 36 éves salgótarjáni férfival szemben, aki napokig fogva tartott egy nőt, hogy Ausztriába vigye prostituáltnak, közölte a vádhatóság. A férfi 2024-ben egy közösségi oldalon ismerte meg a kiszolgáltatott helyzetben lévő sértettet. Miután a nő bizalmába férkőzött, egy ismerőse házába vitte, ahol napokig tartotta fogva, a nőt kereső rokonokat pedig elküldte. Az emberkereskedő a sértettet több férfinek is felkínálta, hogy pénzért szexuális szolgáltatást nyújtson nekik. Végül a sértett 5 nap után egy másik nő segítségével szökött el. Egy közeli kisbolt eladójától kért segítséget, aki értesítette a rendőrséget. A Nógrád vármegyei főügyészség vádiratában a férfi 12,5 év fegyházbüntetésére tett indítványt. Az ügyben a balassagyarmati törvényszék dönt. Visszalépett a székesfehérvári foci csapat megvásárlásától a brit olasz Racing City Group cégcsoport. A vevőjelölt nem tudta megszerezni és bemutatni a Fehérvár FC Kft. Vásárlásához szükséges bankgaranciát, jelentette be Facebook oldalán kedden Cser Palkovics András, Székesfehérvár polgármestere. Mindez pedig azt jelenti, hogy az eddigi két vevőjelölt közül egyik sem lesz a Videóton tulajdonosa. Emiatt újabb pályázati kör kiírására lesz szükség a csapat értékesítéséhez.
2: Rádió Antrit időjárás.
10: Csütörtökön észak felől egyre több felé jelennek meg vastagabb fátyol felhők az égen, amelyek szűrhetik a napfényt, de csapadék ezen alapon sem valószínű. Elsősorban a Dunántúlon lehet élénk, északnyugaton erős a déli délkeleti szél. A legalacsonyabb hőmérséklet 0 és 11 fok között alakul, a délutáni órákban azonban már 23 és 26 fok közötti maximumokra van kilátás.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Antrit FM 101.
0: Már 17 óra is elmúlt, az utolsó kanyarban vagyunk, tehát én Vörös Levente vagyok, itt az Antriton pedig a ma kedvenceivel, meg a tegnap slágerével utazunk a délutánban még egy órán keresztül. A Years and Years, meg a King Indit.
2: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igaz?

0: Csak a ma kedvencei meg a tegnap slágerei szólnak. Ez az Antrit a legnagyobbakkal benne. Üdvözlöm, szuper jó, hogy együtt rádiózunk ma is. Egy fontos információval érkeztem ezúttal. A múlt hétvégén még szombaton szerveztek véradást a légimentőkkel. Az egész országban várták egyébként a véradókat. A Magyarországi Légimentésért Közhasznú Alapítvány pedig megosztotta, hogy mely településeken adták a legtöbben a vérüket. A szombati hatalmas véradás után a társaság elsősorban persze köszönetét fejezte ki azoknak, akik részt vettek a megmozduláson, és összesen 619-en vettek részt 7 helyszínen, köztük Szekszárdon is itt a véradáson. Ráadásul nálunk nyújtották legtöbben segítő karjukat, összesen 182-en. És bár ez a 619 azt jelenti, hogy nem sikerült elérni a 700 fős álomhatárt, a légimentők nem hagyják veszni a számot, hangsúlyozzák, hogy aki teheti, október 15-ig az ország bármely pontján csatlakozhat a felhívásukhoz, csak hivatkozzon a légimentőkre. Itt Szekszárdon is lehet folyamatosan vért adni, az ovs.hu oldalon pedig időpontot foglalni ehhez, például pénteken 8-14 óra között a területi vérellátó intézetben. Itt Szekszárdon a Béri Balog Ádám utca 5-7 szám alatt lehet segíteni. A véradás fontos, hisz a vért nem lehet mással pótolni, nem lehet előállítani mesterséges úton, módon, úgyhogy csak vérre lehet helyettesíteni, ezért is fontos a véradás. Hogy hogyan zajlik, és hogy mi kell hozzá, az az ovs.hu oldalon megtalálható, személyi, lakcímkártya és pajkártya, az mindenképpen. Meg kellenek a jó dalok, hogy egy kis erőt gyűjtsön az ember a ma kedvenceiből, meg a tegnap slágereiből, például itt az Antriton, jön is a pop királya, Michael Jackson, meg a Black or White, maradjon velünk!
1: Ez a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Költséges volt az iskola kezdés. A Tartól akár 110 000 forintot is kaphatsz okos eszközvásárláshoz. Szeretnél

0: weboldalon, a 1223-as telefonszámon, vagy értékesítési pontjainkon. TAR. Minden, ami telekommunikáció.
1: Csúcs technológia a Spiritben.
2: Nyitott MR, digitális röntgen és egyéb modern orvosdiagnosztikai eszközök, széleskörű laborvizsgálatok, amelyek mind az ön egészségét és kényelmét szolgálják.
1: Orvosaink szaktudása garancia arra, hogy a felállított diagnózis után kiemelt figyelmet, minőségi ellátást kapjon, a tüdőgyógyászattól kezdve a kardiológián, az ortopédián át az urológiáig, számos szakterületen. Találkozzunk Szekszárdon az Ébel Miklós utca 3 szám alatt a Spirit Egészségcentrumban, mert nekünk fontos az ön egészsége.
3: Haló!
4: Sárvíz autóüveg kereskedés.
3: Haló! Hónap mennénk a bigyúval, ott mindig megázunk, ha esik. Segítsen már!
4: Ön miben segíthetek?
3: Hát szélvédő kéne nekünk.
4: Milyen típusú az autó?
3: Autó? Miféle autó? Mink a lovaskocsival vagyunk, kérem!
5: Autója szélvédőjét cserélje ki nálunk. Sárvíz autóüveg kereskedés. Azonnali kaszkókár felvétel szerződött partnereknek. Precíz munka, gyors határidő, mosolygós árak. Szekszárdon a Sárvíz utca 14-ben.
6: Megváltozott telefonszámunk 20 936 35 35.
3: Haló, és a lóval mi lesz?
7: Ennyi volt a reklám.
6: Ha azt mondják popzene, akkor egyből beugrik Michael Jackson neve, aki munkásságával megreformálta az egész zeneipart. Nórákig lehetne róla mesélni a dalait, elemezni, az életét felidézni, a sikereit megszámolni. Most viszont csak énekel nekünk. Ez a Black or White, itt az Antriton. Ez a Black or White, itt az Antriton.
7: Vissza a zenéhez! A ma kedvenceivel és a tegnap

legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antritól lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antritól lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antritól lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: Pickpocket, ez az egy óránk is itt az Antréton, a ma kedvencei meg a tegnap slágerei társaságában, de nem csak ez az egy, hanem az elmúlt öt is, mert hogy 18 órához érkeztünk. Ezzel én szeretném megköszönni mai kitüntető figyelmét, és felhívni, hogy ne feledje, holnap reggel is Dáviddal ébredezhet majd. Vali csatlakozik hozzá, az ön véleményére pedig 8 órától lesznek kíváncsiak, hogy mi a téma, az is kiderül majd, aztán megoszthatja velük a 74-444-444-es számon, hogy mit gondol róla. Addig is kívánok további szép estét és jó szórakozást a folytatásban. Vörös Levente kicsekkol, a viszont hallásra.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Kia Sportage 8.949.000 forintért. Vagy 0% THM-mel. Vagy ajándék automata váltóval. Minden élmény egy döntéssel kezdődik. Válasz további bestseller ajánlataink közül. Keresd kedvezményes Sorento vagy K4 modellünket márka kereskedésünkben.
4: Autohof Kft. Szekszárd, Palánki út 1.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Október 2-án minden út Játékországba vezet. Ünnepeld velünk Játékország Tolna 5. születésnapját.
7: Egy délután tele élményekkel.
6: A színpadon Dr. Béres és Goldigeri, emellett minidiszkó, csillámtetkó, tombola, közös tortázás, hotdog és jelmezes sztárvendégek várnak mindenkit.
7: Ne maradj le, a jegyek gyorsan fogynak.
6: Jegyek kizárólag elővételben vásárolhatók a Játékországban, valamint a Romkár Travel tolnai és szekszárdi irodáiban. Játékország Tolna, október 2-a, ott a helyed.
8: Szeptemberben kóstold meg a Don Pepe Fried Chicken Burgert, vagy ha hónap extra pizzájára vágynál, próbáld ki a chorizo sütőtökös vagy a vegán kolbászos sütőtökös pizzát. Wow, Don Pepe! Több mint pizza!
2: Ennyi volt a reklám! Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
9: Megszólalt a központi nyomozó főügyészség volt vezetője egy korábbi nemzetközi biztonsági incidens kapcsán. Pénzügyi aktivitást mutatnak a magyar családok a hitelpiacon az őszi szezonban. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Megszólalt a központi nyomozó főügyészség volt vezetője egy korábbi nemzetközi biztonsági incidens kapcsán. A 444.hu cikkéből az derül ki, hogy Fürst Pál volt főügyész azt állítja, hogy maga Orbán Viktor miniszterelnök adta ki a feladatot a titkos szolgálatoknak. A politikai utasítás állítólag az ukrán pénzszállítók az úgynevezett aranykonvoj elfogására irányult. Szerinte a nyomozás befolyásolása közvetlenül összefügg az ellene indított fegyelmi eljárással is. A miniszterelnöki kabinetiroda azonnal reagált és alaptalan politikai bosszúnak nevezte a volt főügyész szavait. Az ellenzéki frakciók azonnali parlamenti vizsgálóbizottság felállítását kezdeményezték az ügy részleteinek tisztázására. Letette a képviselői esküt Szekeres Pál a parlamentben. A Fidesz új képviselője a közelmúltban lemondott Lázár János helyét foglalja el a törvényhozásban. Felszólalásában kiemelte, hogy munkája során a társadalmi integrációt és az esélyegyenlőséget fogja képviselni. A frakcióvezetés üdvözölte az új képviselő érkezését, aki azonnal bekapcsolódott a parlamenti bizottságok napi feladataiba. A kormánypár részéről nem érkezett hivatalos politikai kommentár az ünnepélyes eskütétel kapcsán. A politikus megbízatása a jelenlegi országgyűlési ciklus végéig szól a hazai törvényhozásban. Soha nem látott pénzügyi aktivitást mutatnak a magyar családok a hitelpiacon az őszi szezonban. Az üzlet pénzügyi szakportál friss adatai szerint 9 hónap alatt elképesztő összegeket helyeztek ki. Több hitelt vett fel a lakosság, mint a teljes előző, szintén rekordnak számító évben. A statisztikák szerint mindössze 7 hónap alatt több mint 3000 milliárd forintnyi szerződést kötöttek a bankok. A növekedést elsősorban a lakáshitelek és a szabad felhasználású fogyasztási kölcsönök pörgetik a piacon. Gazdasági elemzők szerint a folyamat hátterében az ingatlanpiaci élénkülés és a béremelések állnak. A Magyar Nemzeti Bank folyamatosan figyeli a hitelezési folyamatokat a pénzügyi stabilitás megőrzése érdekében. Sikeres nemzetközi rendőrségi akció vetett véget egy milliárdos csalás sorozatnak a digitális térben. A polisz.hu szerint az online csalásokra szakosodott csoportot hónapokig figyelték a nyomozók. A rajtaütés során egyszerre több hazai helyszínen csaptak le a Nemzeti Nyomozó Iroda munkatársai. A rendőrök nagyértékű informatikai eszközöket, szervereket és luxusautókat foglaltak le a gyanúsítottaktól. A hálózat tagjai hamis banki üzenetekkel csalták ki a jó hiszemű állampolgárok megtakarításait. Az ügyben eddig 6 szemét vettek őrizetbe és kezdeményezték letartóztatásukat a bíróságon. A hatóságok szerint az ellopott pénzek jelentős részét kriptovalutákba fektették be a bűnözők. A rendőrség továbbra is fokozott óvatosságra inti a lakosságot az online bankolás során.
2: Rádió Andrét időjárás.
9: Csütörtökön észak felől egyre több felé jelennek meg vastagabb fátyol felhők az égen, amelyek szűrhetik a napfényt, de csapadék ezen alapon sem valószínű. Elsősorban a Dunántúlon lehet élénk, északnyugaton erős a déli délkeleti szél. A legalacsonyabb hőmérséklet 0 és 11 fok között alakul, a délutáni órákban azonban már 23 és 26 fok közötti maximumokra van kilátás.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Antrit FM 105.
1: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
2: Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen az este. Rádió Antrit.
10: Say low, ya tú sabes, no hay más.

Egy helyen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antriton lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

Egy helyen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antriton lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Omuda és Jéko. Szeptembertől már Szexárdon is. Új autószalonnal debütál a nyitrai csoport. Megérkeztek az Omuda és Jéko automárkák Szexárdra. Kanyarodj rá szeptemberben az izgalmas nyitási akciókra. Foglalj tesztvezetést és regisztrálj a nyereményjátékra. Részletek az omudajekofx.hu oldalon, vagy Szexárdon az FX autóházban. Cím Pásztor utca 8.
3: Van úgy, hogy az ember nem csupán munkát keres, hanem a saját útját, azt a helyet, ahol a tehetsége és az elképzelése valóban találkozik. Ha munkát keresel, vagy van ugyanállásod, de úgy érzed, nem vagy a helyeden, és ideje lenne váltani, gyere el október 13-án Szexárdra, a Babits Mihály Kulturális Központba, a kormányhivatal által szervezett állásbörzére. A rendezvényen csemegészhetsz a legfrissebb Tolnavár megyei állásajánlatok között, és személyesen is találkozhatsz számos Tolnavár megyei munkáltatóval. Ha aznap esetleg mégsem sikerülne megtalálnod a számításaidat, a további keresést számos hasznos szolgáltatással igyekszünk eredményesebbé tenni. Beavatunk az álláskeresés és a megnyerő önéletrajz elkészítésének praktikáiba, a külföldi munkavállalás rejtelmeibe, a munkajog munkavállalókat érintő kérdéseibe, ráadásul ki is próbálhatod magad egy gyors állásinterjú szituációban. Ha állást keresel, ne habozz, legyél ott, mert lehet, hogy október 13-án rád talál a hozzád illő hivatás.
0: Ennyi volt a reklám! Miért hallgatod

Egy helyen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antritól lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Otthon. A hely, ahol elengedhetjük magunkat. Vigyen kényelmet és harmóniát a mindennapjaiba a Gardénia függönyüzlettel. Élvezze a pihentető alvást a Naturtex paplanjaival, párnáival és ágyneműivel. Teremtsen teljes összhangot egyedi méretre vart függönyökkel, díszpárnákkal és terítőkkel. Velünk a tervezéstől a kivitelezésig minden egyszerű. Kül- és beltéri textíliák, árnyékolók, garnisok, akár egyedi méretben is. Gardénia függönyüzlet, Szekszárdon a Rákóczi 15-ben.
3: Kareszkám, de régen láttalak, merre jártál?
4: Most fizettem ki a családi nyaralásunkat, és már vágjuk a centit, mert nem sokára indulunk.
3: Nyaralást? De jól megy valakinek.
4: Kicseréltük a házunkon az összes nyílászárót és a redőnyöket, és ezzel annyit spóroltunk, hogy a megtakarított pénzt nyaralásra költhetjük.
3: Aha, így már értem.
5: Rosszul zárnak az ablakok? Befúj a hideg? Vagy betűz a nap és felforrósodik a lakás? Gordius nyílászáró. Nyílászáró csere komplett beépítéssel egyenesen a gyártótól. Gordius nyílászáró új helyen, Szekszárdon, a Kesejűsi út 38 szám alatt. www.gordiusnyilászáró.hu.
1: Ennyi volt a reklám! Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
6: Elérhetőek lesznek az ügynökakták. Exkluzív interjúban reagált Hankó Balázs a mentelmi jogának felfüggesztésére. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Elérhetőek lesznek az ügynökakták. November 4-én elindul a nyitottakták.hu weboldal, amelyen hozzáférhetővé és letölthetővé válnak az egykori magyarországi állambiztonsági szervek iratai, az úgynevezett ügynökakták, jelentette be Csegergő Bendegúz, az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárának főigazgatója sajtótájékoztatón. Közölte, a kereshető adatbázisban a törvényi előírásnak megfelelően 4 dokumentumtípus válik elérhetővé. Novemberben kerülnek a honlapra a 6-os kartonok, a B-naplók és a mágnes szalagok H jelű adattára. Majd második lépésben 2027. február 25-ig nyilvánossá válnak a B-dossziék, vagyis a hálózati személyek beszervezési dossziéi. Csegergő Bendegúz hangsúlyozta, a kezdeményezés nemzetközi szinten is egyedülálló. Exkluzív interjúban reagált Hankó Balázs a mentelmi jogának felfüggesztésére. Rendkívüli nyilatkozatot adott a Hír TV-nek a hétfőn felfüggesztett mentelmi jogú politikus. A volt miniszter határozottan visszautasította az ellene felhozott vádakat. Úgy fogalmazott, ha úgy vádolnak valakit, hogy a tényeket nem ismerik, az súlyos hiba. Hozzátette, hogy amennyiben a vádak ismerik a tényeket, mégis alaptalanul támadnak, az már bűncselekménynek minősül. A politikus az interjúban részletesen cáfolta az ellene felhozott hatósági gyanúsítások alapjait. Kijelentette, mindenben együttműködik a nyomozó hatóságokkal a teljes igazság tisztázása érdekében. Aggasztó adatok láttak napvilágot a magyarországi betöltetlen álláshelyekről. Friss munkaerőpiaci jelentést tett közzé az Európai Unió statisztikai hivatala a tagállamok helyzetéről. Az üzleten.hu munkaügyi összefoglalója szerint a betöltetlen álláshelyek aránya kritikus szinten mozog nálunk. A munkaerőhiány elsősorban a feldolgozóipart és az egészségügyi szektort sújtja leginkább az országban. A vállalatok a szakképzett munkaerőhiánya miatt kénytelenek beruházásokat elhalasztani vagy leállítani. A szakszervezetek szerint a bérszínvonal radikális emelése nélkül nem oldható meg a tartós munkaerőhiány. Súlyos bűncselekmény történt a fővárosban. A rendőrség tájékoztatása szerint egy maszkos elkövető fegyverrel fenyegetett meg egy bolti eladót. A rabló készpénzt követelt a pénztárból, majd a zsákmánnyal együtt gyalogosan menekült el. A rendőrség azonnal lezárta a környező utcákat és nagy erőkkel megkezdte az adatgyűjtést. A helyszíni szemle során a nyomozók több fontos tárgyi bizonyítékot és új lenyomatot is rögzítettek. Az üzlet biztonsági kameráinak felvételeit jelenleg is elemzik a területi nyomozó osztály munkatársai. A hatóságok kérik a lakosságot, hogy aki látta az esetet, tegyen be jelentést.
1: Rádió Andrét időjárás.
6: Csütörtökön észak felől egyre több felé jelennek meg vastagabb fátyol felhők az égen, amelyek szűrhetik a napfényt, de csapadék ezen alapon sem valószínű. Elsősorban a Dunántúlon lehet élénk, északnyugaton erős a déli-délkeleti szél. A legalacsonyabb hőmérséklet 0 és 11 fok között alakul, a délutáni órákban azonban már 23 és 26 fok közötti maximumokra van kilátás.
0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Rádió Andrét FM 105.1.
0: Induljon egy újabb óra Szekszárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
1: Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen az est.

Egy helyen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antriton lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

Egy helyen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antritól lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Egy újabb kincskereső élmény vár téged a Hádában. Teljesen új őszi-téli árukészlettel várunk október 2-án pénteken Szekszárdon a Széchenyi utca 1-7 szám alatt. Látogass el hozzánk és fedezd fel teljesen új árukészletünket, és vásárolj állandó 5999 forint per kilogram áron. Irány a Háda.
3: Laborvizsgálatra van szüksége? Vegye igénybe a Sugolab szolgáltatásait. Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorbanállás nélkül. Foglaljon időpontot és jöjjön vérvételre akár már holnap. Sugolab magánvérvételi pont Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bejelentkezés a sugokötőjellab.hu-n vagy 13 és 16 óra között a 0630 590 24 04-es telefonszámon Bíró Aranka vérvételi pont vezetőnél. Sugolab, legyen tisztában a vérképével.
0: Ennyi volt a reklám. Egy helyen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antriton lehet.

legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárd információk. Ez csak a Rádió Antritól lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: Amerika!
1: Egy helyen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antriton lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antritól lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám!
2: Az Ergonom Kft. Immár több mint 30 éve a biztonság égisze alatt végzi tevékenységét. Munka, tűz és környezetvédelmi, foglalkozás egészségügyi vagy gépvizsgálati szolgáltatásunk mellett elsősegélynyújtó és munkavédelmi képviselőképzéssel, valamint tűzvédelmi szakvizsgára való felkészítéssel is állunk rendelkezésére. Ránk mindenben számíthat. Biztonságos és egészséges munkavégzés a mindennapokban. Ez az Ergonom Kft. Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 16. Telefon 20-388-27-30. www.ergonom.hu.
3: Csavar, zár, vasalat. Ibvier Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt. Csavarok, zárak, épület és bútorvasalatok, lakatok, kilincsek, postaládák óriási választékával, valamint kulcsmásolással várjuk vásárlóinkat. Hétköznap 7.30-tól 16 óráig. Szombatonként 11.30-ig nyitva tartunk. Ráadásul 10% kedvezményt is biztosítunk. Ibvier csavar és zárszaküzlet Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt, a Márker Kft. Udvarában. Telefonszám 74 413 004. www.ibvier.hu.
1: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
4: Országszerte az iskolai bántalmazás megelőzésére szerveznek oktatóprogramokat általános és középiskolásoknak. Csődbe mehet Bátony terenye. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Magyarország talpraállítását jelölte meg legfontosabb feladataként a köztársasági elnök az Országos Önkormányzati Érdekszövetségek vezetőivel folytatott egyeztetésen elmondott köszöntőjében Gödöllőn. Baka András hangsúlyozta, kiemelkedően fontos az önkormányzati rendszer stabilitása a közelgő alkotmányozási folyamat során, hiszen alkotmányozni csak szilárd alapokra építkezve lehet. A köztársasági elnök kifejezi abbéli reményét, hogy a megbeszélésen kialakított álláspontokat a kormányzattal folytatott későbbi tárgyalásokon is tudják majd képviselni, és a közösség érdekeinek kiszolgálása politika nélkül, vagy a politikai nézetkülönbségek háttérbe szorításával is lehetséges lesz majd. Pénteken országszerte az iskolai bántalmazás megelőzésére szerveznek oktatóprogramokat általános és középiskolásoknak. A Piros Lap napon egész délelőtt az osztályokon belüli szocializációról és együttműködésről beszélgetnek az érintett diákok. Az eseményen pedagógus támogatásával alakítják a beszélgetési helyzeteket, amik a diákok saját tapasztalásain alapulnak. A foglalkozás végén összefoglalót készítenek az elfogadó, támogató és biztonságos közösségek működéséhez, valamint több saját vállalással is ígéretet tesznek az eredményekért. Csődbe mehet Bátony terenye. Orosz István polgármester szerint fontos, hogy minden bevétel befolyjon a városi kasszába, ellenkező esetben nem tud működni a kelet-nógrádi város. Felhívta a figyelmet arra, hogy 777 cég és több mint 800 helyi lakos tartozik az önkormányzatnak 164 millió forinttal. Orosz István azt üzente a helyieknek, ezen mindenki gondolkodjon el. Kiemelte, 71 fiatal házas is felvett kölcsönt Bátony terenyétől, és több vállalkozó is kapott hitelt, ők 17 millió forinttal tartoznak, nem fizették vissza. Orosz úgy véli, mindenkinek joga a fejlődő, élhető és biztonságos város, de ez csak akkor sikerülhet, ha mindenki felelősséget vállal benne. Lehet kérem, hogy mindenki fizesse meg, amivel tartozik? Kérdezte közleménye végén Bátony terenye polgármestere. Rendkívüli károkat okozhatott az idei aszály a Börzsönyben, hatalmas területen száradtak ki a fák, állítja egy ökológus, aki kúspallagon készített videójával bizonyítja állításait. Molnár Ádám Péter szerint már nyár óta őszies képet mutat a táj, a légi felvételek látványán túl a földfelszínen is tapasztalható a probléma. Fiatal tölgyfa példányokon szemléltette, hogy bordásra száradt gajjai elszáradt rügyei valószínűleg már soha nem lesznek életképesek. A szakember szerint a klímaváltozás extrém mértékű kártékony hatása egyelőre felbecsülhetetlen az erdőállományban, de becslése szerint 20-80% közötti lehet. Ugyanakkor a Dunai-Poly Nemzeti Park igazgatója árnyaltabban fogalmaz. Selmeci Kovács Ádám úgy látja, hogy elsősorban a fiatal fák szenvedték el az idei hősokkot, de a példányok életképessége nagyon eltér egymástól.
1: Rádió Andrét időjárás!
4: Csütörtökön észak felől egyre több felé jelennek meg vastagabb fátyol felhők az égen, amelyek szűrhetik a napfényt, de csapadék ezen a napon sem valószínű. Elsősorban a Dunántúlon lehet élénk, északnyugaton erős a déli délkeleti szél. A legalacsonyabb hőmérséklet 0 és 11 fok között alakul, a délutáni órákban azonban már 23 és 26 fok közötti maximumokra van kilátás.
0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Rádió Antrit FM 105.1.
0: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
1: Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen az este.

Egy helyen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antritól lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

Egy helyen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antriton lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: just like a song when we were young.
1: Ez a Rádió Andrét.

legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antriton lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

Egy helyen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antriton lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antriton lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antritól lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
2: Elbocsájtottak a kormányból egy helyettes államtitkárt. Visszalépett a székesfehérvári foci csapat megvásárlásától a brit-olasz cégcsoport. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A vármegyékből ismét megyék lesznek. A Tisza kormány még szeptember elején döntött erről. A vármegye és a főispán elnevezéseket a Fidesz vezette be 2022-ben. Azzal érveltek, hogy a vármegye szó használatának visszaállítása biztosítja az 1000 éves magyar államiság alkotmányos hagyományainak továbbélését a mai magyar jogrendben, illetve erősíti a nemzeti összetartozás eszméjét és a magyar demokrácia nemzeti karakterét. A Fidesz 2022. július 19-én fogadta el az alaptörvény 11. módosítását, amelynek része volt a megyék, vármegyékké és a kormány megbízottak főispánná való átnevezése. Elbocsájtottak a kormányból egy helyettes államtitkárt. A Szociális és Családügyi Minisztériumból távoznia kell Galambos Katalinnak, aki a fogyatékossággal élő emberek egyenlő esélyű hozzáféréséért felelős helyettes államtitkári pozíciót töltötte be. Kátai Németh Vilmos miniszter nem tért ki arra, miért szakított munkatársával. Szűkszavúan annyit közölt, megszűnt iránta a vezetői bizalom. Először kerülték körbe rotációs kapával a Balatont. Tóth Tamás egy jó barátjával együtt pénteken indult, vasárnap élt célba 210 kilométert megtéve a 2,5 nap alatt. Már 4-szer nyerte meg a Lébény Kupa rotációs kapa versenyt, így idén új kihívás után nézett. Egy gyári kapálógépet alakítottak át, egy 4 ütemű motor rakott össze, hogy a szerelés után gyorsabb legyen, így ne csak 5-10, hanem akár 25-30 kilométerrel is tudjon haladni. De nem csak gépekkel, hanem 4 lábúval is megtették már a távot, korábban Szamárra járt a körbe a Balatont. Emberkereskedelem és kényszermunka miatt emelt vádat a Nógrád vármegyei főügyészség egy 36 éves salgótarjáni férfival szemben, aki napokig fogva tartott egy nőt, hogy Ausztriába vigye prostituáltnak, közölte a vádhatóság. A férfi 2024-ben egy közösségi oldalon ismerte meg a kiszolgáltatott helyzetben lévő sértettet. Miután a nő bizalmába férkőzött, egy ismerőse házába vitte, ahol napokig tartotta fogva, a nőt kereső rokonokat pedig elküldte. Az emberkereskedő a sértettet több férfinek is felkínálta, hogy pénzért szexuális szolgáltatást nyújtson nekik. Végül a sértett 5 nap után egy másik nő segítségével szökött el. Egy közeli kisbolt eladójától kért segítséget, aki értesítette a rendőrséget. A Nógrád vármegyei főügyészség vádiratában a férfi 12,5 év fegyház büntetésére tett indítványt. Az ügyben a balassagyarmati törvényszék dönt. Visszalépett a székesfehérvári foci csapat megvásárlásától a brit-olasz Racing City Group cégcsoport. A vevőjelölt nem tudta megszerezni és bemutatni a Fehérvár FC Kft. Vásárlásához szükséges bankgaranciát, jelentette be Facebook oldalán kedden Cser Palkovics András, Székesfehérvár polgármestere. Mindez pedig azt jelenti, hogy az eddigi 2 vevőjelölt közül egyik sem lesz a Videoton tulajdonosa. Emiatt újabb pályázati kör kiírására lesz szükség a csapat értékesítéséhez.
1: Rádió Andrét időjárás.
2: Csütörtökön észak felől egyre több felé jelennek meg vastagabb fátyolfelhők az égen, amelyek szűrhetik a napfényt, de csapadék ezen alapon sem valószínű. Elsősorban a Dunántúlon lehet élénk, északnyugaton erős a déli délkeleti szél. A legalacsonyabb hőmérséklet 0 és 11 fok között alakul, a délutáni órákban azonban már 23 és 26 fok közötti maximumokra van kilátás.
0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Rádió Andrét FM 105.1.
0: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
1: Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen az este.

0: össze.
1: Egy helyen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antritól lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: Egy helyen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antritól lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei. Rádió Antrit. FM 105.1.
1: Nem csúszik az este.

0: képét.
1: Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
2: Megszólalt a központi nyomozó főügyészség volt vezetője egy korábbi nemzetközi biztonsági incidens kapcsán. Pénzügyi aktivitást mutatnak a magyar családok a hitelpiacon az őszi szezonban. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Megszólalt a központi nyomozó főügyészség volt vezetője egy korábbi nemzetközi biztonsági incidens kapcsán. A 444.hu cikkéből az derül ki, hogy Fürst Pál volt főügyész azt állítja, hogy maga Orbán Viktor miniszterelnök adta ki a feladatot a titkos szolgálatoknak. A politikai utasítás állítólag az ukrán pénzszállítók az úgynevezett aranykonvoj elfogására irányult. Szerinte a nyomozás befolyásolása közvetlenül összefügg az ellene indított fegyelmi eljárással is. A miniszterelnöki kabinetiroda azonnal reagált és alaptalan politikai bosszúnak nevezte a volt főügyész szavait. Az ellenzéki frakciók azonnali parlamenti vizsgálóbizottság felállítását kezdeményezték az ügy részleteinek tisztázására. Letette a képviselői esküt Szekeres Pál a parlamentben. A Fidesz új képviselője a közelmúltban lemondott Lázár János helyét foglalja el a törvényhozásban. Felszólalásában kiemelte, hogy munkája során a társadalmi integrációt és az esélyegyenlőséget fogja képviselni. A frakcióvezetés üdvözölte az új képviselő érkezését, aki azonnal bekapcsolódott a parlamenti bizottságok napi feladataiba. A kormánypár részéről nem érkezett hivatalos politikai kommentár az ünnepélyes eskütétel kapcsán. A politikus megbízatása a jelenlegi országgyűlési ciklus végéig szól a hazai törvényhozásban. Soha nem látott pénzügyi aktivitást mutatnak a magyar családok a hitelpiacon az őszi szezonban. Az üzlet pénzügyi szakportál friss adatai szerint 9 hónap alatt elképesztő összegeket helyeztek ki. Több hitelt vett fel a lakosság, mint a teljes előző, szintén rekordnak számító évben. A statisztikák szerint mindössze 7 hónap alatt több mint 3000 milliárd forintnyi szerződést kötöttek a bankok. A növekedést elsősorban a lakáshitelek és a szabad felhasználású fogyasztási kölcsönök pörgetik a piacon. Gazdasági jellemző szerint a folyamat hátterében az ingatlanpiaci élénkülés és a béremelések állnak. A Magyar Nemzeti Bank folyamatosan figyeli a hitelezési folyamatokat a pénzügyi stabilitás megőrzése érdekében. Sikeres nemzetközi rendőrségi akció vetett véget egy milliárdos csalás sorozatnak a digitális térben. A Police.hu szerint az online csalásokra szakosodott csoportot hónapokig figyelték a nyomozók. A rajtaütés során egyszerre több hazai helyszínen csaptak le a Nemzeti Nyomozó Iroda munkatársai. A rendőrök nagyértékű informatikai eszközöket, szervereket és luxusautókat foglaltak le a gyanúsítottaktól. A hálózat tagjai hamis banki üzenetekkel csalták ki a jóhiszemű állampolgárok megtakarításait. Az ügyben eddig 6 személyt vettek őrizetbe és kezdeményezték letartóztatásukat a bíróságon. A hatóságok szerint az ellopott pénzek jelentős részét kriptovalutákba fektették be a bűnözők. A rendőrség továbbra is fokozott óvatosságra inti a lakosságot az online bankolás során.
1: Rádió Andrét időjárás.
2: Csütörtökön észak felől egyre több felé jelennek meg vastagabb fátyol felhők az égen, amelyek szűrhetik a napfényt, de csapadék ezen alapon sem valószínű. Elsősorban a Dunántúlon lehet élénk, északnyugaton erős a déli délkeleti szél. A legalacsonyabb hőmérséklet 0 és 11 fok között alakul, a délutáni órákban azonban már 23 és 26 fok közötti maximumokra van kilátás.
1: Rádió Andrét, FM 105.1.
3: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
1: Igazi zenei változatosság egész éjjel.

legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antritól lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: kedvencei és a tegnap slágerei. Ez a Rádió Andrét.
1: Nem akarok várni többet, majd szólj, ha itt leszel. Ha széllel szemben szaladok, én akkor

helyszínen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárd információk. Ez csak a Rádió Antritól lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

helyen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antritól lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antritól lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: 家。
1: Miért hallgat a Budapesti Rádiót? Ha van szexárdi is, ez a Rádió Andrét. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antriton lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

Miért hallgatna Budapesti Rádiót? Ha van szexárd is. Ez a Rádió Andrét. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
1: Elérhetőek lesznek az ügynökakták. Exkluzív interjúban reagált Hankó Balázs a mentelmi jogának felfüggesztésére. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Elérhetőek lesznek az ügynökakták. November 4-én elindul a nyitottakták.hu weboldal, amelyen hozzáférhetővé és letölthetővé válnak az egykori magyarországi állambiztonsági szervek iratai, az úgynevezett ügynökakták, jelentette be Csegergő Bendegúz, az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltárának főigazgatója sajtótájékoztatón. Közölte, a kereshető adatbázisban a törvényi előírásnak megfelelően 4 dokumentumtípus válik elérhetővé. Novemberben kerülnek a honlapra a 6-os kartonok, a B-naplók és a mágnes szalagok H jelű adattára. Majd második lépésben 2027. február 25-ig nyilvánossá válnak a B-dossziék, vagyis a hálózati személyek beszervezési dossziéi. Csegergő Bendegúz hangsúlyozta, a kezdeményezés nemzetközi szinten is egyedülálló. Exkluzív interjúban reagált Hankó Balázs a mentelmi jogának felfüggesztésére. Rendkívüli nyilatkozatot adott a Hír TV-nek a hétfőn felfüggesztett mentelmi jogú politikus. A volt miniszter határozottan visszautasította az ellene felhozott vádakat. Úgy fogalmazott, ha úgy vádolnak valakit, hogy a tényeket nem ismerik, az súlyos hiba. Hozzátette, hogy amennyiben a vádak ismerik a tényeket, mégis alaptalanul támadnak, az már bűncselekménynek minősül. A politikus az interjúban részletesen cáfolta az ellene felhozott hatósági gyanúsítások alapjait. Kijelentette, mindenben együttműködik a nyomozó hatóságokkal a teljes igazság tisztázása érdekében. Aggasztó adatok láttak napvilágot a magyarországi betöltetlen álláshelyekről. Friss munkaerőpiaci jelentést tett közzé az Európai Unió statisztikai hivatala a tagállamok helyzetéről. Az üzleten.hu munkaügyi összefoglalója szerint a betöltetlen álláshelyek aránya kritikus szinten mozog nálunk. A munkaerőhiány elsősorban a feldolgozóipart és az egészségügyi szektort sújtja a leginkább az országban. A vállalatok a szakképzett munkaerőhiánya miatt kénytelenek beruházásokat elhalasztani vagy leállítani. Szakszervezetek szerint a bérszínvonal radikális emelése nélkül nem oldható meg a tartós munkaerőhiány. Súlyos bűncselekmény történt a fővárosban. A rendőrség tájékoztatása szerint egy maszkos elkövető fegyverrel fenyegetett meg egy bolti eladót. A rabló készpénzt követelt a pénztárból, majd a zsákmánnyal együtt gyalogosan menekült el. A rendőrség azonnal lezárta a környező utcákat és nagy erőkkel megkezdte az adatgyűjtést. A helyszíni szemle során a nyomozók több fontos tárgyi bizonyítékot és új lenyomatot is rögzítettek. Az üzlet biztonsági kameráinak felvételeit jelenleg is elemzik a területi nyomozó osztály munkatársai. A hatóságok kérik a lakosságot, hogy aki látta az esetet, tegyen bejelentést.
0: Rádió Andrét időjárás.
1: Csütörtökön észak felől egyre több felé jelennek meg vastagabb fátyolfelhők az égen, amelyek szűrhetik a napfényt, de csapadék ezen alapon sem valószínű. Elsősorban a Dunántúlon lehet élénk, északnyugaton erős a déli, délkeleti szél. A legalacsonyabb hőmérséklet 0 és 11 fok között alakul, a délutáni órákban azonban már 23 és 26 fok közötti maximumokra van kilátás.
0: Rádió Andrét, FM 105.1.
2: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
0: Igaz? Zenei változatosság egész éjjel.

Egy helyen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antriton lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: Egy helyen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk.
1: Ez csak a Rádió Antritól lehetséges.
0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: Ez a Rádió Antrit FM 105.1.
1: Ladies and gentlemen, this is Roman Trimuzin.

legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antritól lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

Egy helyen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antritól lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

jöjjön a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antritól lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.